0: Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is három országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a három célország valamelyikére. Szigorúbb büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4. If you see me

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Let it rain.

0: Éjjel három óra van.
1: Éjjel három óra van.
2: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrző pontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrző pont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrző pont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airport. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben, így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.

0: it again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
7: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen.
9: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
5: Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A zene alfája és omegája.
3: Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Egyre súlyosabb az osztrák aszbeszt botrány. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. A választások után érezhetően nőtt a magyar ingatlanok iránti érdeklődés több nyugat-európai országból, írja a Kontroll. A Dunahouse adatai szerint ugyanakkor továbbra sem látszik tömeges hazaköltözési vagy kivándorlási hullám. A lakáspiacot inkább a kivárás és az emelkedő árak alakítják. A külföldi vásárlók aránya továbbra is stabilan 5-7% körül mozog. Miközben Németország és Ausztria aktivitása lényegében változatlan maradt, az Egyesült Államokból és Svájcból erősödött az érdeklődés, a 10 legaktívabb külföldi ország közé pedig Szlovákia és Olaszország is bekerült. Egyre súlyosabb méreteket ölt az osztrák aszbeszt botrány. A G7 összefoglalója szerint már évtizedekkel ezelőtt ismert volt, hogy több burgenlandi bánya aszbeszttel szennyezett követ termelhet ki, ennek ellenére az uzalék hosszú éveken át érkezhetett Magyarországra útépítésekhez. A friss NAV adatok alapján nem csak Vas megyébe, hanem Budapestre és az agglomerációba is kerülhetett az anyagból. A szakértők szerint a teljes kármentesítés akár több 10 milliárd forintba is kerülhet. Átfogó vizsgálat sorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember. A mennydörgés fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. A tartományi hatóságok közlése szerint az intézkedésekkel elsősorban az illegális gyártásról elhíresült térségeket veszik célba Kínában. Metallica kiállítás nyílik a RAM Colosseumban található magyar rock hírességek csarnoka múzeumban, a világhírű amerikai metalzenekar budapesti dupla koncertjéhez kapcsolódva. A magángyűjteményekből származó Metallica erekjék csaknem 2 hónapig, június 6-ától augusztus 1-ig nézhetők meg a múzeum állandó kiállításával együtt. A Metallica idén 8 év szünet után ad koncertet Budapesten, rögtön 2-t is. A csapat M72 című világkörüli turnéja keretében június 11-én és 13-án is fellép a Puskás Arénában, ráadásul más-más setlisttel és előzenekarokkal. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb sláger.

0: with that sex.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: with the boat.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Hajnali 5 óra van.
3: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
3: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékot.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt!
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntetőkamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntetőkamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak. Ma többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Délután 25-31 fok várható. Holnap is sok felhő lehet felettünk, és több felé lehet zápor, zivatar, feltámad a szél is. A legmelegebb órákban pedig 24-30 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Utolsó mérkőzésre készül a dabasi férfi kézilabda csapat a férfi NB1B-ben. Gula Ferenc beszélt rádiónak mindenről.
5: Záró bajnoki mérkőzésünk május 31-én vasárnap este 18 órakor lesz az Obo Arénában. A Player U21-es csapatát látjuk vendégül. Mindenképpen szeretnénk győzelemmel búcsúzni az NB1B-től és a szezontól, meg természetesen a végig kitartó szurkolótáborunktól, akik nem csak hazai pályán, de sokszor idegenben is remek hangulatot varázsoltak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk egy zárófordulós ünnepségre, ahol a találkozó után az aranyérmek is kiosztásra kerülnek, és utánpótlás korosztályokban is az érmet szerzett csapatainknak is ekkor tervezik átadni az érmeket. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy remek hangulatú találkozóval fogjuk tudni lezárni a 2025-2026-os kézilabda évet.
4: Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar dal.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra. Jöjjön egy újabb magyar dal,
4: hogy biztosan szót értsünk egymással.
3: Magyar óra.
4: Magyar óra. Itt
3: az otthon hangja.
5: Tegnap

0: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre. A napsütés mellett ma már egyre több komoly felhő képződik, és északnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A tavasz igazi nyárias idővel búcsúzik, délután akár 28 fokot is mérhetünk. Holnap a fájtól és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Szép reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai műsorban hallhatsz egy beszélgetést majd Rácz Judittal, a Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetőjével. Aztán itt lesz majd Ági is, hozza a legfrissebb agrármeteorológiai előrejelzést, valamint Czerócki Zsuzsitól is a kerti tippeket hallgathatod meg. Én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: A folytatásban egy beszélgetést hallhatsz, méghozzá Rácz Judittal, a Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetőjével. Moldován Ágnes beszélget vele.
2: Folytatódik műsorunk a Gazdász, vendégünk pedig Rácz Judit, a Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője. Üdvözöllek a műsorban.
3: Köszönöm szépen, és köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Közgyűlést tartott a Vidékfejlesztési Egyesület. Ilyenkor májusban ez már megszokott nálatok. Mik voltak a főbb programpontok?
3: Gyakorlatilag minden civil szervezetnek és minden gazdasági szervezetnek ugye az előző éves pénzügyi beszámolóját el kell készítenie. A civil szervezetek esetében ezt akkor lehet benyújtani a bíróságnak, a bírósági testülhivatalnak, ha ezt a közgyűlés elfogadta. Tehát ez minden évben a májusi közgyűlés arról szól, hogy az előző év szakmai programjának megvalósításáról és a pénzügyi helyzetről beszámoljunk. Nyilván a pénzügyi dokumentációk elkészítése az egy könyvelői feladat, a pénzügyi beszámoló és annak a mellékletei az, amit be kell küldenünk a bírósághoz úgy, hogy ezt a közgyűlés elfogadja, vagy ugye kifogásolja adott esetben. Szerencsére itt az elfogadásról kell dönteni. Nagyon jó helyzetben van az egyesületünk. Az eredményei nagyon szépek, a pénzügyi eredményekről beszélek most. Nagyon stabil a működésünk, és vannak megtakarításaink is. Tehát az, ami a korábbi évekre jellemző volt, hogy hitelből működtünk, az teljesen megszűnt. Az önkormányzatok támogatása mellett tudjuk finanszírozni magunkat, és ez egy nagyon nagy eredmény.
2: Számos aktualitásról is szó esett. Mik azok a pályázatok, amelyek jelenleg már futnak?
3: A vállalkozás fejlesztési támogatások igénylése az már le is zárult. Ott még van valamennyi forrásunk. Itt most a következő néhány hétben, egy-két hónapban el fog dőlni, hogy kapunk-e még plusz fejlesztési forrásokat, mert akkor újra megnyitjuk a vállalkozások számára is ezt a forrást. Van még nyitva most egy önkormányzatok számára és civil szervezetek számára érdekes pályázati lehetőség, támogatási lehetőség, ami a közösségek fejlesztéséről szól. Ott a közösségek helyszínei, terei, építési beruházásait lehet megvalósítani, de vannak szoftos programok is benne, ami azt jelenti, hogy tanulmányutat lehet szervezni, tábort lehet szervezni úgy, hogy az egyesület támogatásával. És erre még van kapacitásunk is, valamennyi forrásunk is. A következő időszakban fog megnyílni a turisztikai fejlesztések támogatása, ami arról szól, hogy a mi térségünkben turisztikai szolgáltatások bevezetése, turisztikai szálláshelyek kialakítása, természetesen kisvállalkozás, mikrovállalkozások számára, ez elérhető lesz, és lesz egy olyan felhívásunk, amire már nagyon régen készülünk, az új vállalkozás indítása 40 év alattiaknak, és hát nőknek is természetesen, akik most helyezkednének vissza a munkavilágába, esetleg a gyermekek születése után. Úgyhogy ezt szeretnénk elindítani, ehhez lesz egy éves mentorprogram is, ahol folyamatosan találkozunk azokkal, akik új vállalkozást indítanak, és segítjük őket akár jogi tanácsadással, akár a pénzügyi tapasztalatok megbeszélésével, úgyhogy ezekben tudunk nekik ilyen mentorprogramot adni.
2: Mekkora a pályázási kedv, és milyen jellegű pályázatok érkeztek eddig?
3: Hát ugye nálunk kétkörös a pályáztatás, ami azt jelenti, hogy van egy előzetes szűrés. Először is ki kell tölteni egy művelet adatlapot, ahol le kell írni, hogy mi a pályázati ötlet, mi a fejlesztési ötlet, és számokkal alá is kell támasztani. Ami már eleve egy olyan szűrő, ahol néhányan meg is gondolják magukat, mert egyrészt azt mondják, hogy hát ezt megcsinálom a

0: Akkor inkább magam, mert látják a számokat, másrészt a másik részük meg olyan, aki hát nem csinálja meg, mert nem egészen azok a számok, amiket látunk a papíron. De persze van egy nagyon nagy elkötelezett réteg, aki szeretne támogatást kapni. Ugye ezek a líder támogatások, ezek nem visszatérítendő támogatások, és a vállalkozások számára akár 65%-os támogatás is lehet, ami azt jelenti, hogy 45% önrészsel meg lehet valósítani egy-egy fejlesztést. Nyilván a támogatás nagyság az nem olyan nagy, mert 1 milliótól 15 millióig lehet támogatást igényelni, plusz a 45% önrész a vállalkozásoknál, vagy a civil szervezetek, önkormányzatok részére ugye 95%-os támogatás intenzitás van, ami nagyon jó arány még mindig, és ezzel élnek is a civil szervezetek, meg szeretnének is megvalósítani fejlesztéseket. Hát ott meg az a nehézség, hogy a civil szervezeteknek nincs akkora gyakorlata a pályázatok lebonyolításában, és a pályázatok közül mondjuk a líder felhívásra benyújtott támogatási kérelmek szerintem az országban a legbonyolultabbak. De az előző időszakban is volt 120 projektünk, aminek egy része civil volt, vagy önkormányzati volt, úgyhogy bizakodóak vagyunk, hogy a forrásokat biztos, hogy el fogjuk tudni költeni, inkább az a baj, hogy kevés az a forrás, amit oda tudunk adni, és ezért a helyi bíráló bizottság szigorúbban nézi meg az előzetes szűrés alapján ezeket a művelet adatlapokat. És hát amit nem illeszkedik annyira a helyi fejlesztési stratégiához, vagy nem felel meg a valóságnak néhány esetben, vagy nem így történik a fejlesztés, csak itt van székhelye bejegyezve az adott cégnek, arra nem szokott adni támogatást a helyi bíráló bizottság, ami azért jó, mert a célunk az, hogy ezt a 640 millió forintot, ami az Egyesületnek a fejlesztési forrása, az Dabas-Sráckeve térségében legyen elköltve konkrétan. Úgyhogy ez nem olyan nagy pénz, amivel a gazdaságot meg lehet reformálni, de a kisvállalkozásoknak nagy segítség lehet, és ezért ahhoz ragaszkodunk, hogy ez itt is legyen elköltve helyben, ne kerüljön ki a működési területről.
1: És ha már források, akkor itt a források esetében gyakorlatilag uniós forrásokról beszélünk, és az előző kormányzati ciklusban ment a húzavona az uniós források elhozásáról, nem elhozásáról. A jelenleg felálló kormányzatnal pedig egészen jó esélyeink vannak arra, hogy a fennmaradó uniós pénzeket hazahozzuk. Ez egyébként mennyiben érintette a líder tevékenységet?
0: Ugye a vidékfejlesztési támogatás maga és a líder támogatások azok az agrár támogatások között szerepelnek. Ebben az időszakban még, tehát a 2024 és 27-29 közötti időszakban ez kifejezetten az agrár tárca alatt van, és kötelező líder forrásokat elkülöníteni tagállami szinten, és ez a kötelező mértéke 5%, tehát mindig a nagy agrárforrásoknak az 5% a líder támogatás. Nekünk ilyen szempontból nem volt problémánk, mármint hogy a források rendelkezésre álltak, és a program megvalósítása is elindult. Ami nagyobb nehézség volt az, hogy a technikai háttér az nem volt készen az időszak elindítására. A új felületek keletkeztek a pályázatok benyújtására és feldolgozására, ami azt is jelenti, hogy nekünk is új felületeken kell dolgozni, és azt meg is kell tanulni, és hát volt egyfajta ilyen verseny, hogy kész van-e már az a felület, ami nekünk a jövő héten mondjuk dolgozni kell, és ez elég sokszor nemleges válaszsal zárult, úgyhogy emiatt sokkal lassabb a rendszer. Ami minket jobban izgat az, hogy a következő, tehát ez a ciklus most már valahogy le fog majd záródni, még a forrásokat le kell kötnünk, még a megvalósításra mindenkinek 2 éve van, tehát alapvetően, ha valaki most adja be a pályázatot, holnap hozzáfoghat mondjuk, de 2 éven belül tudja megvalósítani, akkor, amikor megkapja a támogató okiratot. És ha az én információim jók, akkor még nem kapott senki líder támogatásra támogató határozatot Magyarországon, és most éppen ugye az átszervezések miatt aláírók sincsenek, tehát ez most egy kicsit nehezebb lesz. Az biztos, hogy ezt a ciklust 2029-ben fogjuk majd csak befejezni, tehát mindenkinek lesz ideje megvalósítani a fejlesztését, meg elszámolni is vele. Ami aggaszt bennünket az az, hogy az Európai Uniós szinten a forrásoknak az átdolgozása van éppen napirenden, és hát kikerülne a javaslatok szerint a kötelező LEADER megvalósítás, amit mi azért nehezményezünk, mert ez az egyetlen olyan Európai Uniós támogatás, aminek a döntése helyi szintű részvételhez kötött, tehát itt helyben döntünk mi arról, hogy a hozzánk érkező fejlesztési forrásokat mire használjuk fel, és nincs más ilyen forrás az Európai Unióban, úgyhogy ez egy kicsit így nehezebb. Nehéz tudomásul venni, hogy ezt pont nem akarják, ezért el is indult egy ilyen európai szintű lobbizás amellett, hogy ezt ne engedjük el, 30 éve működik a LEADER Európában, minden országban, vidéki területeken vannak ilyen fejlesztőirodák, mint a miénk is, és ők közvetlen kapcsolatban vannak a vállalkozókkal, az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel, és az általuk elvégzett munka, ez a hálózat is egy nagyon erős részvételi alapú forrásfelhasználást jelent, és azt gondoljuk, hogy meg kellene tartani, de hát ez egyelőre még nincs döntés, szerencsére, mert a döntés lenne, akkor már itt sírnánk, hogy hú, most mi lesz velünk, de van rá valamennyi esély, hogy megmarad a LEADER program is, csak nem az agrártámogatásokhoz lesz kötve, hanem inkább valamely területfejlesztési támogatáshoz, ami mondjuk indokolt, és annak is nagyon örülünk, hogy van vidékfejlesztési és településfejlesztési minisztérium, mert szerintünk sokkal több munkát el tudnánk végezni, így a települési szinteken is a fejlesztésekhez kapcsolódóan, hogyha ahhoz kapnánk fegyvert, paripát, ugye lovat, és tudnánk kollégákat alkalmazni, és a gyakorlatból szerzett tudásunkat azt meg tudnánk itt sokszorozni.

0: Ha te is kis gazdaságot vezetsz, például kézműves termékeket állítasz elő, legyen az sajt, lekvár vagy különleges szörp, esetleg egyedi kertészeted, növényed van, amit bemutatnál a műsorunkban, vagy szeretnéd, hogy minél több ember megismerje, akkor jelentkezz a Rádió Dabas Facebook oldalán üzenetben, vagy pedig küldj egy e-mailt a marketingkukac.radiodabas.hu címre, és egy soron következő adásunkban téged is bemutatunk a hallgatóknak.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
2: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
3: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
6: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
3: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
7: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
8: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
9: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
10: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
11: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
13: Lakossági igényfelmérés indul egy alsónémedi dunaharaszti autóbuszjárat érdekében. Ma rendezik a BMX Magyar Kupa első fordulóját Dabason. Az ország középső részét még elkerülik a zivatarok.
14: Hírmondó.
15: Rólunk szól.
14: Régiónk hírei.
15: Első kézből.
14: Első kézből.
13: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 31-e van, vasárnap reggel 7:30. Lakossági igényfelmérést indít az alsónémedi önkormányzat annak érdekében, hogy a jövőben közvetlen volánbuszjárat indulhasson alsónémedi és dunaharaszti között. A kezdeményezés előnye, hogy a közösségi médiában egyre többen jelezték, szükség lenne a két települést összekötő közösségi közlekedési lehetőségre. Az önkormányzat most azt szeretné felmérni, valójában mekkora az utazási igény, illetve mely napokon és időpontokban vennék igénybe a lakosok az esetleges buszjáratot. A célforgalmi felmérés eredményei alapot adhatnak arra, hogy hivatalos igényt nyújtsanak be a volánbusz felé az új járat elindítására. Alsónémedi vezetése hangsúlyozta, fontos, hogy minél többen és valós adatokkal töltsék ki a kérdőívet, hiszen csak így lehet megfelelően alátámasztani a közlekedési igényeket. A kérdőív kitöltési határideje június 29-e. Megtartotta soron következő ülését Pest vármegye önkormányzatának közgyűlése, ahol az ülés előtt letette hivatali esküjét Jószai Teodóra alelnök, aki ezzel hivatalosan is megkezdte munkáját Pest vármegye szolgálatában. A közgyűlésen tárgyalták többek között a szervezeti és működési szabályzat módosítását, a térségi együttműködésekhez kapcsolódó előterjesztéseket, valamint fejlesztési és gazdasági programok aktuális eredményeit is. A pünkösdi hétvégén több településen is nyomásingadozást tapasztalt a lakosság az ivóvízszolgáltatásban. Monoron Darázsi Kálmán polgármester kérte a szolgáltató Daköv Kft-t, hogy adjon választ a jelenségre, hiszen csőtörés jellegű üzemzavar nem volt tapasztalható a városban. Az adatokból látható, hogy ebben az időszakban a korábbi évekhez képest jelentősen nőtt a vízfogyasztás, volt olyan nap, hogy 1000 köbméterrel több vizet termelt ki a szolgáltató. A megnövekedett lakossági vízigény kielégítése érdekében a rendszer üzemeltetése során átkormányzást hajtott végre a szolgáltató, valamint az ivóvízminőségjavító technológia próba üzemét a vízüzemi helyzetre tekintettel ideiglenesen leállította. A KSH adatai szerint Monor népesség számának változása nem indokolja a problémát. Nyáregyházán ugyanezen a hétvégén a víztorony kiürült, emellett pilisi és monori erdei lakosoktól is érkeztek visszajelzések nyomásingadozásról. A nyári meleg beköszöntével egyre nagyobb a lakossági vízfelhasználás, amely az utóbbi években folyamatos problémát jelent. A korábbi években már bevett szokás volt a vízkorlátozás elrendelése, amely önmérsékletre intette a lakosságot. Jelenleg nincs érvényben sehol ilyen jellegű korlátozás. Pedagógusokat köszöntöttek a Monori Tankerületi Központ idei ünnepségén, ahol hagyományosan átadták az év pedagógusa elismeréseket is. A dabasi Kossuth Lajos általános iskolából idén két pedagógus részesült az elismerésben. Dormány Józsefné igazgatóhelyettes és Réti Gabriella tanítónő. Dormány Józsefné több mint 45 éve dolgozik az intézményben. Pedagógusi munkáját magas szakmai színvonal, következetesség és a gyermekek iránti elkötelezettség jellemzi. A matematika megszerettetésében generációkat segített, tanítványai számos versenyen értek el kiemelkedő eredményeket. Két évtizede igazgatóhelyettesként is meghatározó szerepet tölt be az iskola életében, emellett az Ovisuli program megálmodójaként a közösségépítésben is aktív szerepet vállal. Réti Gabriella 2019 óta erősíti az iskola tantestületét. Tanítói munkájában kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, diákjai rendszeresen sikeresen szerepelnek tanulmányi versenyeken országos szinten is. Kollégái szerint munkáját precizitás, felelősségtudat és a gyermekek iránti elhivatottság jellemzi, közösségépítő tevékenysége pedig példaértékű az intézményben. A díjjal a tankerület minden évben azoknak a pedagógusoknak a munkáját ismeri el, akik hosszú távon kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenységet végeznek a térség oktatásában. Ma rendezik a BMX Magyar Kupa első fordulóját Dabason. A megújult extrém pálya ad otthont a rendezvénynek, amely nagy jelentőséggel bír a sportágban. A pálya iránt már nemzetközi érdeklődés van. A nyár folyamán elképzelhető, hogy olasz versenyzők érkeznek. Bábel János dabasi versenyző elmondta, a mostani verseny nem önkormányzati szervezésű, az Országos Szövetség választotta ki a helyszínt.
1: Ez lesz az első fordulója a Magyar Kupa sorozatunknak, és hát a megújult dabasi skatepark kapja meg a helyszínt. Tökéletes felavatása a pályának, mint első verseny. Ráadásul a Magyar Kupa az egy mérvadó verseny, ugyanis innen kerülnek ki akár az apró, akár a profi BMX-esek a válogatottba, illetve a Heraklis programba, ami alapján majd később ők is profi BMX-esek lehetnek. Szóval abszolút a legjobb esemény felavatni a pályánkat versenykörülmények között, és már nagyon izgatottan várják a versenyzők és mindenki. Ez egy MKS által besorolt Magyar Kupa forduló lesz, ami azt jelenti, hogy ezt nem mi önkormányzati szinten nem én szervezem, hanem ezt a Magyar Kerékpáros Szövetség keresett meg minket, hogy szeretnék itt tartani az első fordulót, szóval ez teljes mértékben az ő szervezésük. Itt fognak versenyezni a U kategóriák is, tehát U11, U14, U15-ös kis versenyzők is, illetve a nőibe is. Szintén lesznek ugyanígy kicsi és nagy lányok is, akik majd versenyeznek, illetve az elit profi BMX versenyzők, akik járják a világot, járják a itt az országon belüli kisebb versenyeket is akár, és készülnek az olimpiára, vagy csak szintén világbajnokságra és Európa-bajnokságra készülnek, mint én. Szóval mindenki itt lesz, aki csak számít a BMX-es közösségben, és remélem, hogy egy nagyon jó hangulatú nap lesz. Végre van hazánkban egy olyan BMX pálya, ami alkalmas nemzetközi, akár olimpiai felkészülésre is, illetve már Olaszországból is jeleztek BMX-esek, a válogatott versenyzők, hogy jönnének majd a nyár folyamán felkészülő edzőtábor tartani itt, úgyhogy mindenki teljesen oda van a pályánkért.
14: Otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
14: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
13: Ma napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután döntően 27-30 fok várható. Köszönöm a figyelmet!
2: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
0: A folytatásban érkezik Czerócki Zsuzsi a kerti tippekkel, egy korábbi beszélgetésünket hallhatod.
16: Rádió Dobas az otthon hangja, folytatjuk a gazdást. Megérkezett Czerócki Zsuzsi a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
16: És hát néhány aktuális témával fogunk foglalkozni a mai napon, illetve hát ilyen extra növényeket is választottunk beszélgetésünk témájának. Például a menta az egyik ilyen, mert hogy ugye ezt hagyományosan italok díszítéséhez, ízesítéséhez szokták használni, vagy esetleg salátába tenni, de hát már rendszereknek is megjelent különféle fajtája. Itt arra gondolok, hogy akár ananász illatú, vagy rágógumi illatú, vagy mandarin, csokolád, és lehetne sorolni. Ezt hogyan érik el tulajdonképpen ennél a növénynél, hogy tényleg, hogyha az ember megszagolja, így megdörzsöli a levelét, megszagolja az ujját, akkor valóban akár az ananászt véli felfedezni, vagy éppen egy rágógumit.
17: Hát a mentát, mint fűszernövényt, ezt nagyon régóta ismerjük, és minden területre az egész világon más menta a jellemző, tehát nem csak ez az egy menta létezik, amit mi ismerünk, és most már nyilván a globalizáció behozta hozzánk a különböző ízű és illatú vagy színű mentákat, mert hogy nem csak mondjuk ez a zöld levelű menta létezik, hanem tarka levelűek is. Nekünk például egy alma illatú van, és teljesen alma illata van, ahogy megérintjük, és alma íze is. Ezt nyilván nem ugyanazokban az ételekben vagy italokban használjuk, mint a hagyományos mentol illatú mentát, hanem másfajta koktélok vagy gyümölcssaláták ízesítésére is alkalmas, de ugyanúgy ezek az ananász vagy citrom vagy ilyen ánizsosabb illatú menták is különböző ízű limonádék ízesítésére használhatók, vagy akár egy gyümölcslevás gyümölcssalátába is tökéletesek. Egyébként főleg a koktéloknál nagyon népszerű, amikor mondjuk nem csak mojitót, ami hagyományosan a hagyományos menta használható hozzá, hanem mondjuk másfajta, mondjuk almaleves koktélt használnak, akkor egy almás mentát fognak beletenni, mert sokkal jobban kiemeli az ízét, de nem csak a koktélipar, hanem mondjuk a befőzéshez használt gyümölcsök közé is szoktak néha. Mondjuk láttam már szőlőt befőzni, valakit szőlő gömböket, tehát magát csak a bogyót, és ebbe is mondjuk szőlő illatú vagy ízű mentát tettek, és egész különleges ízhatást lehet vele elérni, de akár mártások is készíthetők belőle, tehát ugyanúgy fogyasztható, mint az általunk ismert hagyományos menta, csak érdemes kitapasztalni, hogy mondjuk melyik ételnek emeli ki az ízét, vagy ad hozzá a gyümölcsösségével egy másik ízt. Egyébként még kóla növény is létezik. Ez egy ürömfajta, nálunk is van, én is most ismertem meg, és teljesen kóla illata van, meg íze, ugyanúgy szörpkészítésre is használható, de valójában ez egy gyógynövény, ami akár a gyomorgörcsöket is enyhíti, vagy emésztésjavító hatása is van, illetve úgy tudom, hogy az influenza tüneteit is enyhíti. Ez egy évelő fűszernövény, úgyhogy bátran ültethetjük a kertünkbe, mert igazából talajigénye abszolút nincsen, tehát ugyanolyan igénytelen, mint mondjuk a menta, és nagyjából egy méterre nő meg. Érdemes sűrűn visszavágni, ugyanúgy, mint a mentát is, mert hogyha nem vágjuk vissza, akkor felmagzik. Minden fűszer növényünkre az a jellemző, hogy egy idő után ugye virágot hoz, és hogyha hagyjuk virágot hozni, akkor sokkal kevesebb levél marad rajta, és sokkal kevesebb a friss hajtása. Viszont a fűszer növényeink ugye szárítva is használhatók. Tehát amikor visszavágjuk ezeket a virágos ágakat, ezeket az ágakat nyugodtan kiszáríthatjuk, és eltehetjük magunknak. Viszont nem ugyanolyan az ízük szárítva a fűszer növényeknek, mint frissen használva. Van, amelyiknek mondjuk a mentának sokkal enyhébb íze van, ennek az ürömnek pedig citromosabb íze lesz, hogyha kiszárítjuk, tehát ezeket is ki kell tapasztalni, hogy melyik fűszernövényünk az, ami ideális mondjuk szárításra egy ilyen vágás után.
16: Visszatérve a mentához, ezek a különféle illatúak, ízűek, ezek fajták tulajdonképpen, vagy a genetikai módosítás hozta létre ezeket a különféle illatú növényeket, és egyfajta kereskedelmi igény volt, hogy ezek megjelenjenek.
17: Hát ez vegyes, mert vannak köztük genetikai módosítással létrehozott növények, de ezek is ugyanúgy megtartják az ízüket, de vannak különböző, például az ananász illatú menta, az egy külön fajta, és ő is megtartja ugyanúgy szárítás után is ezt az ananászos ízét. Egyébként a mentákat érdemes mindig nagyon távol ültetni egymástól, mert összekeveredhetnek, hogyha közel kerülnek a különböző illatú menták, illetve figyelni kell arra, hogy a menta nagyon agresszíven terjedő növény, úgyhogy vagy egy nagyobb ládába érdemes ültetni, vagy a kert egy olyan részébe, ahol bármerre mehet, mert tényleg akár méterekkel arrébb is hajlandó kinőni, a gyöktörzsével ugye terjed, és ahol leér a földre, ott le fog gyökerezni, úgyhogy érdemes neki helyet hagyni, és jó messze egymástól, hogy ne keveredjenek össze ezek az illatok.
16: Ami még érdekes növény, és mostanában lehet vele találkozni, a teacserje, illetve hát a kávé is, ez is megvásárolható mostanában növénykereskedésekben. Ezekről mit érdemes tudni? Teacserje, ez valóban alkalmas arra, hogy mi házilag készítsünk például teát magunknak ebből a növényből?
17: A teacserje valóban alkalmas erre. Ugye a teacserjének jellemzően a friss hajtásait használjuk, és attól függően, hogy milyen teát készítünk, megvan, hogy hanyadik levelet kell leszedni. Ugye az első levél, ez a fehér tea, az a legfrissebb, legenyhébb ízű és legüdébb tea. A második levél, azt hiszem, az már a zöld tea, és a harmadik pedig a fekete tea. A nálunk vásárolt teacserjét is lehet nyugodtan erre használni. A teacserjének ugye az a tulajdonsága, hogy mindig vágni kell. Tehát nem véletlen, hogy a teaültetvényeket, hogyha megnézzük, olyanok, mint egy szépen gondozott sövény, vagy egy kert, azért, mert mindig a friss hajtásaikat használják, és rendszeresen kell őket nyírni. Ezeket lehet szárítani, otthon nyugodtan is tárolni. A kávé tekintetében az a helyzet, hogy nem fogunk róla szüretelni soha, viszont nagyon szép, mert ilyen nagyon fényes levelei vannak, de nálunk a kávé bab az nem fog sajnos beérni. az ő élőhelyén is nagyon érzékeny növény, egyre több betegség támadja meg, és egyre kisebbek a kávéültetvények, úgyhogy ő egy macerásabb, de a teacserjét ezt bátran tarthatjuk otthon, egyébként fagyérzékeny növény, de van belőle, ez egy kaméliaféle, és már van belőle olyan teacserje is, ami kifejezetten a mi magyar éghajlatunkra lett kifejlesztve, őt is védeni kell a fagytól, de ő sokkal jobban bírja itthon, és kapható már ez a magyar teaféle is. A kamélia cserjét egyébként több virágboltban is lehet kapni, őnek ilyen nagyon édes illata van, ez nem ugyanaz a kamélia, mint amit mi a teának használunk.
16: Egy másik témába kezdjünk még bele, mert hogy szerintem itt a környéken is, hogyha megnézzük a települések oldalait, nagyon sok helyen találkozhatunk különféle kerti pályázattal, keresik a legszebb konyhakertet, a legszebb kertet is, és hát mi mostanin az utóbbinál maradjunk, és arról beszéljünk, hogy hogyan érdemes, hogyha mondjuk mi szeretnénk megnyerni ezt a pályázatot, vagy ezt a felhívást, akkor hogyan érdemes kialakítanunk ezt a díszkertet, ezt a kertet magunknak, illetve milyen növényeket érdemes elhelyezni, és hogyan?
17: Ezek a pályázatok egyébként nagyon jó, mert mindenki nyer vele, mindenki nyertes, aki belevág egy ilyen pályázatba, mert ugye a saját kertjét gondozza, és folyamatosan látja az eredményét, és abban él. Úgyhogy szerintem ezek nagyon jó dolgok. Nyilván mindenki a legeslegszebb kertet törekszik, és nagyon nehéz eldönteni egyébként, hogy melyek a legszebb kertek, de így általános főszabályként ugye elsősorban a rendezettség az, ami számot tevő ebben vagy az elsődleges szempont igazából, amikor bemegyünk egy kertbe, hogy mennyire mondjuk kócos ez a kert, vagy mennyire különülnek el a funkciók. A rendezettséget egyébként a szegélyeknek a meghúzásával vagy kiemelésével érhetjük el. Tehát, hogyha mondjuk határozottan elkülönítjük a füvet és a virágágyásokat, nem csak mondjuk egy, mondjuk ha kiszedjük a füvet, hanem rakunk oda valamilyen szegély anyagot. Ez lehet bármi egyébként, nem kell feltétlenül épített szegélyre gondolni, felhasználhatjuk erre a kavicsokat, amiket találunk, vagy fa darabokat, vagy egy régi tetőcserép maradványait, bármilyen természetes anyagot. Egyébként a természetes anyagok mutatnak mindig a legjobban szegélyként egy kertben, és azok nagyon otthonossá teszik. A szegélyek kialakításánál érdemes odafigyelni, hogy egy szintben legyenek a gyeppel, hogy el lehessen tolni mondjuk rajtuk a fűnyírót, mert akkor nem kell külön szegény nyírót használnunk, ezért szoktuk javasolni, hogy valahogy egy szintben kell tartani a gyeppel, hogy nyugodtan a fűnyíróval le tudjuk nyírni az egészet, így aztán nem kell a szegény nyíróval újra végigmenni rajta. És ennek a szegélynek a színének mindig valamilyen természetes formát érdemes választani, vagy természetes színt érdemes választani. A kavicsok mutatnak a legjobban szerintem, a helyileg begyűjtött kavicsok, vagy mondjuk egy régi tégla, a bontott téglák is nagyon jók. Úgyhogy ezzel érdemes kezdeni, hogy leszegélyezzük a füvünket, és kiemeljük a virágágyásokat ezáltal, és sokkal rendezettebbnek fog tűnni. A másik pedig, amire érdemes odafigyelni, hogy minden kertnek legyen egy sajátossága, egy geg, amit gegnek hívjuk mi itt szakmai szempontból, tehát valami furcsa dolog, ami kiemeli a mi kertünket, ami egyedivé teszi. Ez nem kell feltétlenül egy ilyen nagyon drága szobornak lennie, hanem bőven elég, ha mondjuk a nagymama a leveses tájából, vagy tájaiból készítünk egy gyönyörű virágkompozíciót, ami mindig az adott évszaknak megfelelő növényekkel van beültetve, de lehet akár a régi biciklink is mondjuk fehérre vagy kékre lefestve, és ez teljesen egyedi hangulatot varázsol a mi kertünkbe. Amire oda szoktunk még figyelni, hogy minden kertnek legyen illata is, hogy mondjuk bazsalikomot, vagy rozmaringot, vagy bármilyen fűszernövényeket ültetünk a kertbe, hogyha illata van egy kertnek, az megint csak olyan otthonossá és egyedivé és különlegessé teszi. A másik pedig a hangok. A madarak nyilván a legintenzívebb hangok egy kertben, de ezt madárbarát kert kialakításával tudjuk elérni, nyilván, hogy oda csalogassuk őket. A bogyós termésű növények, vagy akár egy madárítató is nagyon jó. A madárítatónak egyébként két funkciója is van. Megjelenik a víz a kertünkben, ami egy következő elem. Ugye itt az Alföldön nem sok vizet látunk, de hogyha egy madáritatót akár kialakítunk, akkor megjelenhet a víz a kertünkben. A vízzel egyébként nagyon jól lehet dolgozni egy kertben, mert akár hangok tekintetében egy csobogót is kialakíthatunk. A vízcsobogás hangja az mindig nagyon nyugtató, és szintén különlegessé teszi a kertet. Itt nem egy hatalmas csobogóról beszélünk, egész picike kis csobogó, akár egy ilyen kis asztalon, vagy egy a terasz sarkában kialakított kis csobogó is nagyon jó, és ezt akár a madárítatóval egybe is lehet kötni, hogy a nyugodtabb vízfelületen tudjanak a madarak inni. A másik pedig a színek. Tehát, hogy a színek mindig megjelenjenek, mindig legyen, ami virágozzon az adott évszaknak megfelelően, és ezeket is fókuszpontokba érdemes egyenlően elosztva a kertbe tenni. Tehát mindig legyenek a virágágyásokban az adott évszaknak megfelelő virágok, és ezeket érdemes egyébként összhangba telepíteni, tehát hogy mondjuk egy adott színkörben virágozzanak. De van, aki csak mondjuk kék és fehér növényeket kér a kertjébe, de van, aki ahhoz ragaszkodik, hogy tényleg mindenféle szín legyen, mint egy virágos réten, vagy akár különböző színű ágyások. Vannak, akinek kék, van, akinek mondjuk piros ágyásai vannak bizonyos kertrészeken. Tehát ebben valamilyen koncepciót érdemes kialakítani, hogy hol milyen színek jelenjenek meg, vagy akár teljesen mondjuk ilyen rétszerű, vegyes virágágyásaink legyenek.
16: Na hát reméljük, hogy tudtunk segíteni az idei pályázatok elkészítéséhez, illetve a kertek kialakításában, illetve akkor majd kíváncsian várjuk, hogy a települések hogyan is pályáztak, illetve hogyan vettek részt az ottani lakosok ezeken a megmérettetéseken. Aztán beszéljünk egy másik témáról, mert hogy a héten jelent meg egy írás avval kapcsolatban, hogy egyre több kertből úgy néz ki, mint hogy a kezdenének eltűnni a gyümölcsfák, és a helyüket a díszfák vennék át. Itt leginkább kényelmi szempont volt az, amire tulajdonképpen az írás hivatkozik. Te is tapasztalod ezt?
17: Igen, úgy összességében valóban így van, hogy kevesebb gyümölcsfát ültetnek a modern kertekben, vagy a jelenkori kertekben, mint mondjuk régen. Nyilván kevesebbet főzünk be, mert nincs rá időnk, de én azt tapasztalom, hogy a most épülő házaknál is fontos, hogy legyenek gyümölcsfák, mert ugye a gyerekeinknek mindenképpen vegyszermentes és friss gyümölcsöt szeretnénk adni, így a legtöbben odafigyelnek arra, hogy mondjuk cseresznye, megy, és mondjuk barackfa legyen a kertjükbe, amit otthon ők szedhetnek le, és megmutathatják a gyerekeknek, hogy na, látod, ezen a felnő a cseresznye, és hatalmas élmény a saját gyümölcsöt szedni, de valóban átalakult már ez a trend, és odafigyelnek az emberek arra, hogy rezisztens fajtákat válasszanak. A rezisztens fajta azt jelenti, hogy sokkal kevesebb növényvédelmet igényelnek ezek a fák, és vagy olyan adott fajták, amik a tájjellegnek megfelelőek, tehát mondjuk később virágzik, és nem fagyérzékeny, vagy mondjuk nem érzékeny egy bizonyos fajta növény a lisztharmatra, és így sokkal kevesebb növényvédelmet igényel. De ugyanígy visszatértek egyébként nem csak a gyümölcsfák, hanem rezisztens szőlőket is telepítenek, akár 2-3 tövet egy kertbe, mert az otthon szedett szőlőnek nyilván más íze van, mint amit a boltban vásárolunk.
16: Tényleg egyébként amit megállapítanak, hogy macerásabb tulajdonképpen nevelni egy gyümölcsfát, mint egy díszfát, vagy azért a díszfának is vannak igényei, tehát azért arra is oda kell figyelni.
17: Hát a gyümölcsfáknál mindig a legnagyobb mumus a meccés, és ehhez nyilván, ha nem volt gyümölcsfánk, vagy nem ismerjük a meccés fortéjait, picit félválunk hozzá, de nagyon könnyen meg lehet tanulni a gyümölcsfáknak a meccését, de úgy vettem észre, hogy leginkább ez a legnagyobb mumus a gyümölcsfáknál, hogy olyan gyümölcsfát szeretnének, amivel nem kell foglalkozni. Egyébként mi nem szoktuk túlzásba vinni sem a növényvédelmet, sem a meccést. Mi az otthoni gyümölcsfákat minimálisan metszük, növényvédelmet talán egyáltalán nem alkalmazunk, mert úgy vagyunk vele, hogy inkább legyen a gyerek kukacos, vagy egy picit deformált gyümölcsöt, mint vegyszereset. Így is marad rajta. Nekünk is marad, a madarak is kapnak belőle, és tényleg megférünk egymás mellett a seregélyekkel, és a gyerekek is tudnak gyümölcsöt enni. Úgyhogy nem kell ettől félni, mert akkor is lesz gyümölcs azon a fán, hogyha nem megfelelően metszünk, vagy nem megfelelő növényvédelmet alkalmazunk, vagy egyáltalán nem metszünk, és nem csinálunk vele semmit, de az a kiló őszi barack, meg az a pár kiló cseresznye, amit mi megeszünk, az ugyanúgy meg fog teremni a fán.
16: Akkor ültessünk gyümölcsfákat is a díszfák helyett. És ugye a beszélgetés vége felé beszélünk arról, hogy milyen újdonságok érkeztek hozzátok.
17: Hát az újdonságok tekintetében mi is nyilván mindig keressük az új dolgokat. Most érkezett hozzánk rózsaszín áfonya, amit én eddig még nem is nagyon ettem. Most fog beérni, tele van gyümölcsel, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Nagyon szeretjük az áfonyát. Igaz, hogy a mi éghajlatunkon kicsit macerás a termesztése, mert savanyú talajt kedvel, úgyhogy rododendron földbe szoktuk ültetni, és cseréppel együtt helyezzük le a földbe. De én nagyon várom a rózsaszín áfonyát, illetve ami nagy újdonság, érkezett szedermálna, most ha így a gyümölcsöknél maradunk, a szedermálna egyébként a szedernek és a málnának a keveréke, hasonlít mind a kettőhöz, piros színű, de ilyen hosszúkás gyümölcsű, mint a szeder, és ez egy futónövény, ugyanúgy, mint a szedernek kell neki támrendszer, de nagyon ellenálló, és nincsen semmilyen kártevője a poloskákon kívül, a poloskáktól kell megvédenünk őt. Ami még újdonság, érkezett hozzánk mimóza, ami nyilván a gyerekek nagy kedvence, mert ahogy hozzáérünk, egyből összecsukja a leveleit. Egyébként a mimózák azért csukják össze leveleiket, mert a természetes élőhelyükön a növényevő állatok előszeretettel fogyasztják, mert ez egy alacsonyabb cserje, és amikor összecsukja a leveleit, akkor úgy néz ki, mint a tüskéi lennének, és akkor nem bántják őt az állatok. Úgy tudja ilyen gyorsan összecsukni a leveleit, hogy nagyon gyorsan kivonja a vizet a levélzetből, és akkor így teljesen ilyen tűszerűvé válnak, vagy tüskeszerűvé válnak. Az újdonságok közül még érkeztek a vízinövények közé különböző ilyen békaszittyó félék, amik úgy néznek ki, mintha dugóhúzó szerűek lennének a levelei, ami ilyen nagyon-nagyon csavartnak tűnik, és tényleg úgy néz ki, mint a dugóhúzó, vagy mintha csak szára lenne, de valójában ez a hosszú ág, ez a levele, úgyhogy ő is egy nagyon érdekes növény, ami egyébként nem csak mocsaras területen érzi jól magát, hanem akár virágládába is ültethetjük a balkonra, és nagyon érdekes megjelenésű, ilyen kis 30-50 centi magas kis bokor. A vízinövények közé érkeztek még a kolokáziákból különböző méretű növények. Ezek nekem nagy kedvenceim, mert hatalmas, ilyen 50-60 cm magas leveleik lesznek, és nem csak tóban lehet őket tartani, hanem akár a teraszon egy nagy cserépalátétben, mondjuk, hogyha mindig vizet rakunk alá, akkor ott is jól érzi magát.
16: Hát akkor az újdonságok miatt is látogassatok el Zsuzsiékhoz a díszfaiskolába, illetve ha kérdés van, akkor keressétek őt, vagy pedig várjuk tőletek a Rádiódabas Facebook oldalán. Új műsorral pedig, ahogy megszokhattátok, már nem szombaton, hanem vasárnap reggel várunk benneteket, az ismétlés pedig a következő hét szombaton hallgatható itt a 93.4-en. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a reggelt.
17: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
18: 93.4 Rádió Dabas.
19: Az elmúlt 10 nap ismét csapadékszegény időjárást hozott.
13: és a néhány nappal ezelőtt átvonult hidegfront előtt is csak kevés helyen alakultak ki számottevő csapadékot adó záporok. Az Alföldön egyre több felé tapasztalható közepes mértékű mezőgazdasági aszály, és továbbra sincs kilátás újabb csapadékra. Az ország nagy részén az 1 mm-t sem érte el a heti csapadékösszeg, 5 mm-t meghaladó értéket pedig csak kisebb foltokban mérhettünk. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege a május 2. és 3. hetében hullott jelentős mennyiségnek köszönhetően az ország déli felén sokfelé mutat pozitív eltérést a sok éves átlaghoz képest. A szerdai záporok is csak a talaj felső néhány centiméterét nedvesítették át helyenként. A hőmérséklet az elmúlt napokban már 4-6 fokkal magasabban alakult az ilyenkor szokásosnál. Az őszi kalászos vetésekben az áprilisi tartós csapadékhiány jelei megmutatkoznak, zöld tömegük növekedése idő előtt megállt, illetve csökkenni kezdett. Az őszi búza a virágzás végén, illetve a szemfejlődés fázisában jár, a repce is a magképződés fázisában van. A május közepi csapadék nagyon sokat jelentett az állományoknak, a további veszteségeket jelentősen csökkentette. A nyári kapás növények vetésekor a magok száraz talajba kerültek, az állományok öntözés nélkül, egyenötlenül, vagy sehogy sem keltek ki. Ezeknek a növényeknek életmentő volt a május közepén lehullott csapadék. A továbbiakban a hétvégétől változékonyabb kora nyári időre van kilátás. A hétvégén elszórtan, majd vasárnap este főként a Dunántúlon lehet záporokra, zivatarokra számítani. Hétfőn többfelé, majd kedden csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, szerdán pedig ismét növekszik a csapadék esélye. Az ország nagy részén a lehulló csapadék nem fedezi a párolgási veszteségeket, így a talaj további nedvességvesztése várható. A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 25 és 30 fok között alakul majd, éjszakánként többnyire 12-17 fok közé hűl le a levegő.
18: 93.4. Rádió Dabas.
0: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlése feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk, a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
2: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
19: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
20: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
21: Magyarul és érthetően hírek.
19: A kormány megkezdi a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a szükséges forrásokról az oktatási és a szociális miniszter bevonásával kell majd javaslatot készíteni a pénzügyminiszternek. A támogatás célja az iskolakezdés pénzügyi terheinek könnyítése. 1,3 millióan kaphatják meg a nyugdíjas szépkártyát. Magyar Péter miniszterelnök korábbi RTL-es interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az e fölötti nyugdíjúak pedig nem kapnának a juttatásból. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, közölte a szervezet. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzat önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését és a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését. 2026 első felében már több mint 80 millió forint gyűlt össze rászoruló gyermekek és családok támogatására palack visszaváltásokból, közölte Ambohu. Emlékeztettek arra, hogy a repont automatáknál a bolti utalvány és a közvetlen átutalás opciója mellett lehetőség van a visszaváltási összeg jótékony célú felajánlására is. A Mosolyra Váltó program keretében minden fél évben három szervezet részesül ezekből a támogatásokból. Kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálata nyári szünidőben. Emlékeztettek, 2018-ban indult a mentők hősképző programja, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészíti ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Hivatalosan is megerősítette Arnold Schwarzenegger, hogy 2027-ben elkezdi forgatni a régóta pletykált King Conan című filmet, amely a klasszikus Conan a barbár folytatása lesz. A történet középpontjában egy megöregedett Conan áll majd, aki 40 éve uralkodik királyként, belefáradt a hatalomba, és már messze nincs olyan formában, mint fénykorában. Ma többször megnövekedhet erősebben a felhőzet és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Délután 25-31 fok várható. Holnap is sok felhő lehet felettünk és több felé lehet zápor, zivatar, feltámad a szél is. A legmelegebb órákban pedig 24-30 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Ez a Slágerfesztivál itt a 93.4-en, május 31-én, vasárnap 8 óra után néhány perccel. Hamarosan a horoszkópot hozom, de előtte meghallgatjuk a képzelt riport egyik dalát, ugyanis ezzel indulunk 1973-ból.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A mai nap tökéletes arra, hogy letedd a hétköznapi terheket és a feltöltődés a koncentrálj, kedves kos. Egy váratlan találkozás, egy beszélgetés teljesen új megvilágításba helyezheti egy régi problémádat. Kiváló az időzítés arra, hogy átgondolja a pénzügyeit a bika és hosszú távú terveket szőjön. Egy közeli barát hasznos tanáccsal láthat el, ezért érdemes nyitott füllel járni. A hold az ikrek jegyében jár, ami rendkívüli kisugárzást és magabiztonságot kölcsönöz neked mára. Használd ki ezt az energiát a számodra fontos kapcsolatok elmélyítésére, illetve a kommunikációra. Ma a szokásosnál is nagyobb szükség lehet a csendre és a magányra, a belső béke megőrzéséhez, a ráknak. Hallgassa meg érzéseidre, mert egy fontos döntésben most a megérzésed vezet a helyes útra. Egy baráti összejövetel vagy közösségi program nagyszerű élményeket és vidámságot tartogat az oroszlán számára. Ne zárkozz be, mert az inspiráló beszélgetések most teljesen új célokat adhatnak neked. És bár hétvége van, a karrierrel, illetve a jövővel kapcsolatos gondolatok most erősen foglalkoztatják a szüzet. Egy hirtelen jött zseniális ötlet segített megoldani egy régóta húzódó összetett feladatot. Erős vágyat érezhet a tanulásra, az új ismeretek megszerzésére, vagy az utazásra. A mérleg, lépj ki a megszokott komfortzónádból, mert a világ most tálcán kínálja neked a fejlődési lehetőséget. A mai napon mély, őszinte beszélgetésekre számíthat a Skorpió, amelyek közelebb hozhatják a párjához, illetve a családtagjaihoz. Képes vagy elengedni a múlt sérelmeit, ami hatalmas megkönnyebbülést hoz a lelkednek. A kapcsolatai kerülnek a fókuszba a nyilasnak, és egy fontos egyesség vagy kompromisszum születhet meg. Figyelj oda a környezeted visszajelzéseire, mert egy szeretted tükröt tarthat a viselkedésed elé. A mai nap kiválóan alkalmas arra, hogy az egészségével, a testi-lelki jólétével törődjön kicsit, a bak, alakíts ki egy jobb napi rutint, és iktass be valamilyen könnyed, pihentető testmozgást is. A kreativitás és a játékos kedv ma a tetőfokára hág a vízöntőnél, így ragyogsz a társaságban. Engedd szabadjára a fantáziádat és szánj időt a hobbidra, vagy a szerelmi életedre. És végezetül jöjjön a halak, az otthon és a családi fészek melege nyújtja most számodra a legnagyobb biztonságot és nyugalmat. Szépítsd meg a környezetedet, hívd meg magadhoz olyanokat, akik igazán fontosak.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Vallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: A slágerfesztivál folytatásában már is megyünk tovább Connie Francis-szal, aki, képzeljétek el, hogy utálta a legnagyobb slágerét. 1958-ban készült a Who's Sorry Now, és a dalt az édesapja erőltette, Connie pedig kifejezetten utálta, és csak azért énekelte fel a stúdióban, mert maradt még pár perc a kifizetett időből. Ez a szám megtette a karrierjét, miután az első 9 kislemeze mind megbukott. Most egy 1960-as felvétel érkezik tőle, a Stupid Cupid című dal.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Ez továbbra is a Sláger Fesztivál itt a 93.4-en, és a folytatásban érkezik a The Bangles együttes, akiknek eredetileg Bangs volt a neve, és még 1981-ben alakultak meg. Épp egy kislemezt készültek kiadni az első kiadójuk által, amikor kiderült, hogy egy New Jersey jogvédett zenekar már használta ezt a nevet, és jogi lépésekkel fenyegetőztek. A lányok az utolsó pillanatban kényszerből toldották meg a nevet, és így született meg a Bangles.

0: A Sláger Fesztivál első órája el is telt, egy rövid szünetre megyünk csak el, meghallgatjuk a friss hírek, utána már is folytatjuk zenés időutazásunkat itt a 93.4-en.
1: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.
3: Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében. Több mint 158 ezeren hagyták az utolsó napra az SZIA bevallásuk leadását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News.
1: Magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta, a kormány célja, hogy mi hamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A lakossági tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. Idén több szempontból is rekordot döntött az SZIA bevallási rendszer. Csak nem 40 ezerrel többen, mint tavaly, mintegy 2,7 millióan nyújtották be bevallásukat elektronikusan. Igaz, csak nem 300 ezeren hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi rekordja is. Az utolsó nap 158 ezeren tettek felajánlást. A NAV SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett. Több mint 5,2 millió belépést regisztrált a NAV. Bár még nincsenek meg a végleges adatok, de az már elmondható, hogy több mint 1,7 millióan döntöttek úgy, hogy a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át civil szervezetnek, 1%-át pedig egy vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlják fel. Felülvizsgálja a Klebelsberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, a tankerületi igazgatók kinevezési és gazdálkodási gyakorlatát Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Ismertette, hogy a kormány arra is felkérte az oktatási minisztert, hogy június 15-ig intézkedjen az oktatási intézmények igazgatóinak a tankerületi döntésekbe való közvetlen bevonásáról, és ugyaneddig készítse elő azokat a jogszabálymódosításokat, amelyek szükségesek az igazgatói jogkörök bővítéséhez. Hozzátette, a kormány döntött a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításához szükséges intézkedésekről is. Több mint 80 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repont visszaváltásokból 2026 első felében. A MOHU tájékoztatása szerint a rendszerben eddig több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza, a visszaváltási arány pedig elérte a 88,8%-ot. A beérkező adományokból koraszülött ellátást segítő rohamkocsi beszerzés, család megerősítő programok, valamint élelmiszer támogatási projektek valósulnak meg. Aranyból, ezüstből és drága kövekből álló leletegyüttesre bukkantak a régészek Szaúd-Arábiában. A szakértők szerint a kincseket szándékosan temették el egy agyagedénybe rejtve, mint egy 1200 évvel ezelőtt. Az értékes tárgyakra egy Dirizsa nevű történelmi város területén találtak rá, amely a középkorban a Mekkába tartó zarándokok fontos állomása volt. A most felfedezett kerámia kiemelkedik a korábbi leletek közül, benne ugyanis több mint 100 tárgy lapult, amelyek ékszerek darabjai lehettek. A napsütés mellett ma már egyre több gomoly felhő képződik, és északnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A tavasz igazi nyárias idővel búcsúzik, délután akár 28 fokot is mérhetünk. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: És a hírek után már is folytatódik tovább a Sláger Fesztivál, itt a 93.4-en, méghozzá a Beatles felvételével indulunk, aztán hamarosan megnézzük, hogy milyen idővel zárul, és hogyan indul időjárás tekintetében, tehát a következő hét.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tavas, az otthon hangja.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, sapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban nézzük tehát, hogy milyen időre is számíthatunk a következőkben. Ma a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhő, tehát záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, 9-18 fok van, napközben 27 és 30 fok lesz ebből. Nézzük, hogy hogyan indul időjárás tekintetében a következő hét. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napütést, és sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton viharossá fokozódik, napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat. Aztán kett hajnalban délnyugaton, valamint északon már pára és ködfolt is jelentkezhet. Napközben napos gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcson mérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. A pollen terhelésről azt tudom elmondani, hogy a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bodzai pedig közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tőr is, az eperfafélék, a ciprus, a tiszafafélék, a hás, a bálványfa, a tölgy, a nyír, a virágbora, valamint lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
0: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészség tudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
7: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
8: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
9: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
1: Volkswagen.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Damas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Széchy Pál felvétele után én már is búcsúzom egy időre, hiszen hamarosan 10 óra van, kezdődik majd a térségi napló Ordasi Briggyvel, de 11 órától várlak benneteket a családi piknikbe. A folytatásban pedig már is itt van az Omega Együttes és a Ha én szél lehetnék című daluk.
1: Igazi klasszikusok,
2: örök slágerek itt a 93.4-en.
3: Indul a mandula!

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
7: Nachrichten,
8: Novel,
7: Noticias,
8: Novinky,
7: News.
8: Magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen, írja a 24.hu. Somogyi településvezetők szerint a lépés alulértékeli a munkájukat. Van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnek, ami torz helyzetet teremtene. A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt 3 hónap átlagát tekintve 55 ezerrel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozástól. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népi. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzértelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftalát tartalmat mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A laboratórium a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftalát tartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízi pénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akvárium csövet. A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Ma többször megnövekedhet erősebben a felhőzet és elszórtan, többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Délután 25-31 fok várható. Holnap is sok felhő lehet felettünk, és több felé lehet zápor, zivatar, feltámad a szél is. A legmelegebb órákban pedig 24-30 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
3: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
2: Térségi napló a 93.4-en.
9: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. május 31-én, vasárnap, gyermeknapon. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádiódobos magazin műsora. Mai adásunkban elmegyünk egy könyvbemutatóra, megvédjük a szemünket a káros hatásoktól, és végül érkezik egy gyermekkönyv gyermeknap alkalmából. Már is kezdünk, tartsanak velem!
10: Akarsz-e futni?

0: Most olyanok vagyunk, mint két kamasz, mintha sosem érne véget a tavasz. Így kezdődik Szabó Feri egyik verse, amit közel 3 évvel ezelőtt írt kis Katinak. És valóban túl életük delén újra megérintette őket a csodálatos érzés, amelyet kamaszként párszor már átéltek. De ez most egészen más. Hogy mennyire más? A most következő beszélgetésből és egy különleges kötetből kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig kis Katalin és Szabó Ferenc. Szervusztok, köszöntelek benneteket az éterben.
3: Ja.
4: Köszönjük a meghívást.
0: Találkozásunk, beszélgetésünk apropója egy frissen megjelent kötet, amely a Sors ajándéka címet viseli, és amely tulajdonképpen egy közös kötet. Meséljetek nekünk egy picit erről.
4: Hát ez a kötet úgy született, hogy igazán mind a ketten szeretünk írni. Az írással én 2022 óta foglalkozom, úgy 4 éve körülbelül, mert úgy tudom, hogy már régebben, és annyi sok szép verset írt, én meg a novellában vagyok inkább otthon, hogy azt gondoltuk, osszuk meg ezt másokkal is. Igaz, hogy nagyon bensőséges tartalma van ennek a kötetnek, hiszen kettőnk kapcsolatáról szól, és úgy el is gondolkodtunk rajta, hogy vajon közkincsé tegyük-e. De én azt gondolom, hogy a tehetséget azt nem szabad elrejteni. Feri óriási tehetség, és azt mondtam, hogy ezeket a verseket mindenképpen meg kell ismertetni a nagy közönséggel. Addi sem rejtette véka alá az érzelmeit, amikor Lédának megírta azt a 101 néhány gyönyörű verset. Hát, ha egyszer majd lesz valaki, aki későbbiek során, amikor már lehet, hogy mi nem is leszünk itt az élők sorában, szívesen fogja forgatni ezt a kötetet, és kapnak belőle talán a fiatalok is egy kis ihletet, hogy milyen is az igazi nagy szerelem. Ilyen időskorban, mert hogy mind a ketten már bőven túl vagyunk a 6. X-en, az egyikünk. Igen, a másikunk talán most lépte túl, nem olyan régen.
0: Mindjárt visszatérünk a kötetre, de így, hogy említetted, hogy időskorban találkoztatok, és hogy a szerelemnek tulajdonképpen akkor nem szabhat gátat, akkor elmesélitek nekünk a megismerkedésetek történetét, az egymásra találásotoknak a történetét?
3: Nem volt teljesen egyértelmű, mert először egy irodalmi körben találkoztunk, egyszerre kerültünk oda, egyszerre hívott bennünket a Herma Marika. És azt eleinte még csak nem is beszélgettünk egymással. Én leginkább csak figyeltem Katit, ahogy olvas, szaval, és aztán ez így szép lassan alakult ki. Egyszer küldtem neki egy verset, hogy mondja el, mi a véleménye róla. Elmondta, és utána egyre sűrűbb lett. Először csak a üzenetváltás, aztán beszélgetés, ez lett belőle.
0: Kati, te hogy látod ezt a történetet?
4: Igen, a vers küldéssel kezdődött az egész, akkor még nem ilyen szerelmes témájú verseket küldött nekem Feri, hanem úgy általában a társadalmi életről, a politikáról írogatott verseket, és megkérdezte tőlem, hogy mit szólok hozzá, elemezzem egy kicsit, mehet-e a nagy közönségnek. És hát én úgy a magam módján, meg ahogy én, mint egykori magyar tanár, hozzá tudok a versekhez általában a társadalmi életről, a politikáról írogatott verseket, és megkérdezte tőlem, hogy mit szólok hozzá, elemezzem egy kicsit, mehet-e a nagy közönségnek. És hát én úgy

0: barátjaimat. Ő is megkritizálta az enyémet, nem a saját verseimet, mert én nem tudok írni, sajnos, nagyon sajnálom, de nem tudok. Prózában igen, otthon vagyok, de versfaragásban azt átadtam Ferinek, ez az ő asztala, de nagyon jól kiegészítjük egymást. Tehát ő a versekben van otthon, én a prózában, és így született meg tulajdonképpen ez a kötet is.
1: Más ilyenkor a szerelem?
0: Igen. Egészen más. Nyilván visszapörgettük mindketten a 20-as, 30-as éveinket, vagy még talán a korábbiakat is. Az ifjúkori szerelem az végtelenül heves, úgy gondolom lángoló, csapongó, a mostani pedig egy mélyebb, egy megnyugvást hozó, egy nyugalmat, egy békét, egy csendességet. Nekünk sokszor elég, ha leülünk egymás mellé a pagodában, a hintaágyba, és órák hosszat el tudunk beszélgetni az irodalomról, közös témáinkról, a zenékről, amelyeket szeretünk, különböző programokról, amelyeket együtt tervezünk és megpróbálunk kivitelezni, valahogy így kezdődött, igen.
2: Egyet értek, más ilyenkor mélyebb, igen, több érzés van benne.
1: Kati ugye Adit hozta föl példának és Lédát. Inspirál Kati szellemisége, személyisége? Hogyan hatott ez a szerelem a költészetedre?
2: Mindenképpen inspirál, mert előtte szerelmes verseket alig írtam. Azóta viszont sokat. Tulajdonképpen több verset kapott tőlem, mint Léda Aditon. Úgyhogy mindenképpen inspiráló. Segít, és néha bírál is természetesen. De ez így van rendben szerintem.
1: Intellektuálisan is akkor kapcsolódtatok, nem csupán érzelmi szinten.
2: Igen.
0: Közös érdeklődés az szerintem nagyon fontos, és mi ebben annyira egy hullámhosszon vagyunk, hogy talán ezért is sikerült ezt a könyvet ilyen szépen, ilyen klasszul összeállítani. Ugye, ahogy a könyv borítója mutatja, két összefonódó kéz van a kötet elején, az egyik a világosabb, a másik a sötétebb árnyalat. Azt gondolom, hogy ebből tudják az olvasók, hogy melyik a férfi és melyik a női kéz. És hát a rózsa, ami ugyan nem piros, hanem a környező színnek megfelelő, az megint csak sokat elárul, nek a jelképe.
1: A sors ajándéka lett a könyv címe, hogyan ment a cím választás, miért pont ez lett a végső döntés eredménye?
2: Először én válogattam, hogy mi legyen, elküldtem Katinak néhányat, azután kiválasztott egyet, de nem mondta meg először, csak hogy választok én is, és ugyanaz lett a választásunk.
1: Akkor valóban egymásra vagytok hangolódva. Hogyha megnéztük a fedlapot, elolvastuk a címet, akkor lapozzunk bele a könyvbe. Hogyan ment a szerkesztés? Ugye említettétek, hogy több verset kapott Kati az elmúlt időszakban, mint Léda, úgyhogy volt miből válogatni, és hát Kati sem most kezdte az írást. Sok-sok műlapulhatott ott a fiókban, és hát ebből is szemezgetni kellett, gondolom én.
2: Nem volt egyszerű, ez biztos, mert a legnehezebb az volt, hogy mi maradjunk ki belőle. De aztán elkezdtük, csoportosítottuk szonettekre, prózára, hagyományos versekre, és így állítottuk össze.
1: Kati, te hogy láttad a szerkesztési folyamatot? Nem első kötetes szerző vagy, ez már a második kötet, úgyhogy neked is gondolom volt egyfajta elképzelésed arról, hogy hogyan is szeretnéd viszont látni az írásaitokat.
0: Igen, nekem már korábban, egy 10 évvel ezelőtt volt egy önálló kötetem, amely annak kapcsán jelent meg, hogy még akkor a Pálóczi Horváth István mezőgazdasági szakképzőiskolában, akkor így hívták, dolgoztam, és a iskola 10 évvel ezelőtt 90 éves volt, és ennek emlékére állítottam össze pillanmi évkönyvet. Úgyhogy nekem onnan van a tapasztalatom. Nem könnyű munka, mert hatalmas anyagot kell áttekinteni, rendszerezni, hogy mi az, ami benne maradjon, mi az, ami kikerüljön belőle. Akik adtak hozzá anyagot, ne legyenek megbántva, ha az ő anyaguk nem került bele. És ugye, amikor megvan a tartalom, akkor egy szép küllemet kell kitalálni, mert nem mindegy, hogy most egy például egy puha táblás, vagy egy kemény táblás kötetet vesz az ember a kezébe. Ne legyen túl nagy, ne legyen nagyon vastag, mert akkor elriad az olvasó, hogy úristen, 600 oldalt hogy fogok elolvasni, és én azt gondolom, hogy ez a méretű könyv, ami most a miénk, nagyon ideális egy vers olvasására. Minden verset külön oldalon szerepeltet a nyomda, aki készítette, és hát így, amikor az ember félreteszi, akkor csak betesz egy könyvjelzőt, és a könyvjelzőtől folytatja. Nagyon gondos a nyomdai munka. Tulajdonképpen ezzel a nyomdával már néhány éve tartjuk a kapcsolatot, mert én nem csak az Alkotóba szoktam publikálni, meg Feri is, hanem van egy Holnap magazin nevű, szintén negyedévente, mint az Alkotó, negyedévente megjelenő irodalmi kulturális folyóirat, amelynek a főszerkesztője Bakos József, és

0: neki is szoktunk rendszeresen küldeni anyagokat, és ebben a magazinban meg szoktak ezek jelenni, úgyhogy az is egy nagyon olvasmányos, igaz, hogy puha táblás, de nagyon kellemesen olvasható, és jó kis anyagok vannak benne. A miénk az dekoratívabb, úgyhogy ezért is vagyok rá büszke, hogy egy ilyen szép kötetet tarthat majd az olvasó a kezében, aki vásárolja esetleg.
1: Kati is írt már korábban is jelentetett meg írásokat, de ha jól tudom, akkor Ferenc is hasonlóképpen otthon van ebben a dologban, és már több minden megjelent több platformon is.
2: Igen, először volt körülbelül 3 évvel ezelőtt egy elektronikus verses kötetem, azután antológiákban jelennek meg verseim, írásaim, és hogy Kati mondta, holnap magazinban, úgyhogy dolgozunk.
1: Milyen volt ez a közös munka?
2: Tulajdonképpen nem vitatkoztunk rajta. Én elvégeztem egy előválogatást, és utána Kati átnézte őket, egyeztettünk, és hát volt, amit még így utólag is kivettünk belőle, és volt, amit kicseréltünk másik versre. Tulajdonképpen egy jó hét alatt összeállítottuk az egészet. Ezután még jött a grafika, amit egyik irodalmi körös taktársunk készített. Még arra várni kellett egy kicsit, és így állt össze.
0: A tartalmi rész az valóban közös, de a versek sorrendjét, meg az elhelyezkedést, hogy például a kötet közepe táján található a 10 elbeszélés, 5 az enyém, és 5 pedig a Feriné, és utána a kötet végéig megint csak különféle műfajú, formájú versekkel folytatódik egészen a végéig. Nekem a legkomolyabb munka a korrektúra volt, mert hogy ezt minden alkalommal magamra vállaltam, az alkotóban is, és ebben a kötetben is, és tulajdonképpen, amikor a végére értünk, akkor megírtam a zárszót, és ezzel azt mondom, hogy ő de szép munka, amit letettünk az asztalra. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt együtt alkottuk meg.
1: Milyen érzés volt kézbe venni?
0: Hát az meg aztán fenomenális, mert valóban, amikor elolvasom ezt a címet, meg fölötte a két nevet, és tudom azt, hogy ez nem csak itt van helyben, hanem a köteles példányok bent vannak Széchenyi könyvtárban is. Hát letettük a névjegyünket oda is, és nagyon jó kézbe venni, mert olyan kis masszív, meg dekoratív, és a miénk. A miénk, és ez nagyon fontos. A kettőnké, a kettőnk munkája benne.
1: Milyen volt kézbe venni, Feri, a könyvet?
2: Hát először is szokatlan, másodszor pedig felemelő. Én is csak ugyanazt tudom mondani. Lábnyomot hagytunk magunk után. Régi ismerőseim nagyon régen egy a korábbi életemben mondták, hogy hát nem marad utána semmi. Hát azt hiszem, ezzel sikerült rájuk cáfolni.
1: És most ezt a kötetet más is a kezébe veheti, hiszen lesz egy bemutató. Meséljetek nekünk ennek a részleteiről.
0: A kötetünk bemutatója Marikának is köszönhető, mert ő javasolta, hogy ha már nekik is van önálló kötetünk.
1: Ugye Herman Marikáról,
0: Marikáról beszélünk, igen. És nekünk is sikerült ezt a kötetet megalkotni, hát akkor mutassuk be a nagy közönségnek ugyanúgy, ahogyan ők is bemutatták anno, és még hát azóta is már egy pár alkalommal. Úgyhogy a kötetünk bemutatója hétfőn lesz, június 1-én a Kossuth Művelődési Központban este 17:30-kor, és oda szeretettel várjuk az érdeklődőket. Egy szerény kis vendéglátás keretében, és Herman Marika lesz a moderátor, aki kifaggat bennünket, ugyanúgy most, ahogy te, Brigi, kifaggat bennünket a kötet születéséről, a tartalmáról, a további terveinkről, és biztos, hogy még van neki sok-sok érdekes kérdése, amit majd ott föltesz nekünk. Kíváncsian várjuk.
1: Hogyan készültök erre az alkalomra?
2: Gyakorlunk. Én például verseket tanulok.
0: Igen, ami nekünk szól a forgatókönyv szerint, mert hiszen itt a főszereplők a kollégáink lesznek, a Dabikos társaink, akik nagy szeretettel is várva várták, hogy nekik milyen vers vagy novella részlet jut majd a könyvből, és mondunk Ferivel 2 verset. Ezeket felváltva gyakoroljuk, mert minden szereplés, és valahol ez is szereplés, és a közönségnek szól, és a közönséget el kell ragadtatni. Azt gondolom, hogy nem csak az egy alkalomra, hanem valahol ezzel is eljutni ahhoz, hogy az irodalmat megszeressék, mert azt gondolom, hogy egy kicsit távol vannak az emberek most az irodalom olvasásától és szeretetétől. Persze vannak biztos sokan, akik szívesen olvasnak, de azért ma egy rohanó világban gondolom, hogy nem pont az irodalom az első számú érdeklődési körük.
1: Számotokra mit adott az irodalom? Mit hozott az életetekbe az irodalom?
2: Számomra teljes változást. Amíg nem kerültem be az irodalmi körbe, addig egy meglehetősen zárkózott ember voltam. Alig jártam valahova. Azóta teljesen megváltozott minden. Műsorokra járunk, szereplések vannak, két hetente összejövetelek, rengeteget írok, és találkoztam Katival. Ez a legfontosabb.
1: Kati, számodra mit hozott az irodalom? Azért a te életedben már nagyon-nagyon régóta jelen van.
0: Igen, hát ugye hivatásomnál fogva én sokat foglalkoztam az irodalommal, és hát mint az eddigiekből kiderült, gondolom a hallgatók is sejtik, hogy nekem kedvencem Adi volt. Általános iskolában, középiskolában, és amikor még az egyetemen tanultam, ezt próbáltam visszaadni a közönségnek, és amikor Meri azt mondta nekem ennyi sok vers után, mert kérdeztem tőle, hogy más nem szeretne írni csak verseket, mi az, ami téged motivál, akkor azt mondta nekem, hogy ugyanaz, ami Adit Lédával kapcsolatban, hogy ő a múzsa, és Ferinek én vagyok a múzsa. És ez egy rendkívül kitüntető dolog. Nagy örömmel élek meg.
1: És most olyanok vagyunk, mint két kamasz, és talán sosem ér véget a tavasz, ugye ez olvasható a hátoldalán a könyvnek, és hát belolvastam, innen még egy csomó-csomó kis strófát fel tudnék olvasni, de inkább azt javaslom a hallgatóinknak, hogy látogassanak el a könyvbemutatóra, és szerezzék be kis Katalin és Szabó Ferenc a Sors ajándéka című kötetét. Mondjuk el még egyszer a technikai információkat, hogy aki jelen szeretne lenni, az jelen tudjon lenni.
0: A könyvbemutatónk június 1-én lesz, este 17:30, Dabason a Kossuth Művelődési Központban, a megszokott helyen, és szeretettel várunk mindenkit, remélhetőleg jól fogják magukat érezni.
1: Az irodalomról beszélgettünk, és nem beszéltünk meg semmit előre, de ahogy látom, neked is van a puskádon egy kis strófa, és lehet, hogy Feri szívesen behozna egy-két félmondatot így a végére, hogy mégiscsak az irodalom jegyében zárjuk ezt a mostani interjút.
0: Ez a kis feljegyzés azért van a kezemben, mert az utóbbi pár hónapban, vagy azt is mondhatnám, hogy az utóbbi egy-két évben nagyon sok ismerőssel, sőt régi tanítvánnyal találkozom, akik mikor megismernek, azt mondják, hogy tanárnő, maga semmit nem változott, hanem egyre fiatalabb. Mit tesz, hogyan lehet a fiatalságát megőrizni? Ez olyan, mint mikor mi elváltunk az általános iskolából. Ön ugyanígy jelenik meg nekünk, és akkor azt mondom, hogy hú, hát ez azért nagyon, nagyon jól esik, és több diákom is megtette ezt a pozitív, nagyon pozitívan hangzó megjegyzést. És akkor én azt gondoltam, hogy talán zárszóként, a kor nem véd meg a szerelemtől, de a szerelem bizonyos fokig képes megvédeni az öregedéstől. És ezt én így érzem.
1: Feri, reflektálnál?
2: Hát én csak egy vers utolsó két sorával válaszolnék. Boldogan csillogó, könnyes szemekkel, szívedre borulva szeretnék feledni.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, kis Katalin és Szabó Ferenc volt. Köszönjük szépen, és még egyszer mindenkinek ajánljuk a Sors ajándéka című kötetet. Köszönöm.
2: Nagyon szívesen.
0: Köszönjük szépen, hogy gondoltatok rá.

0: Napszemüveg vásárlás során sokunk a keretre és a lencsék színeire fókuszál, azonban az is létfontosságú, hogy meggyőződjünk arról, hogy a napszemüveg UV védelemmel van-e ellátva. Az UV védelem nélkülözhetetlen, hiszen ez az, ami védi a szemeinket a káros UV sugárzással szemben. Az UV az ibolyentúri sugárzást jelenti, ami az elektromágneses sugárzás olyan spektrumába esik, ami számunkra már láthatatlan, hullámhossza a 100 és 400 nanométer közötti tartományba esik. Három típusát különböztetjük meg, az UVA-t, az UVB-t és az UVC-t. Az UV-sugárzás nagy mennyiségű kitettség esetén maradandó látáskárosodást, szürkehályogot vagy akár szaruhártya gyulladást okozhat. A legfőbb különbség az UV-sugárzás típusok között azok hullámhossz tartománya és az, hogy milyen hatással van a bőrünkre. Nos, ez utóbbiről ezúttal most nem esik szó, az előbbiről viszont annál inkább. Érkezzen szakértőnk Szelestei Réka.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Szelestei Réka, a Réka Optika tulajdonosa. Szia Réka, köszöntelek az éterben.
3: És köszöntelek, Bliki, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Itt a nyár, süt a nap, ilyenkor nagyobb fókusz helyeződik talán a szemünkre, pedig adás előtt beszélgettünk, hogy azért télen és tulajdonképpen úgy általánosságban nem árt, hogyha vigyázunk a szemünk világára. Ezzel kapcsolatosan szeretnék most néhány gyakorlati tanácsot adni a hallgatóinknak. Kezdjük is talán a legszembetűnőbb dologgal szerintem, ami a mai világunkat érinti. Nagyon-nagyon sokat vagyunk képernyő előtt, a kék fényről egyre több hallunk, de talán ez csak az alja a dolognak, erre még egy csomó minden helyeződik rá, amiről nem hallunk annyira, mert nem dől mondjuk a médiából. Mit érdemes ezzel kapcsolatban tudni, hogyan tudjuk felvértezni magunkat ezen hát hatások ellen?
3: A legfontosabb az, hogy figyeljünk oda a munkakörnyezetünkre, hogyha egy irodai munkáról beszélünk. Nagyon sokan dolgozunk irodában, beltérben, számítógépek előtt, és befolyásolni tudjuk igazából a látásromlást egy jól beállított munkakörnyezet. Hogy a monitor megfelelő távolságra legyen tőlünk, ez azt jelenti, hogy egy ilyen 50-70 centi körülbelül egy kartávolságra helyezkedik el, akkor már nem terhelünk annyit a szemünkre. Ha a magassága körülbelül egy ilyen szemállásban, tehát ha előre tekintünk, akkor körülbelül szembe van velünk, akkor a nyakunkat tudjuk tehermentesíteni, a testtartásunk sem annyira kényszerű, és ezzel igazából már nagyon sokat tudunk előre mozdítani, illetve a fényerő, amire nekem ki szoktak térni kérdésben bent az üzletben, hogy most akkor, hogyha én leszedek egy alkalmazást mondjuk a telefonomra, akkor én már így jó is vagyok így kékfényszűrésbe, és szoktam mondani, hogy nem feltétlen, tehát azért a monitor előtt is persze lehet egy ilyen barnás árnyalatot adni a monitornak, de jobb, hogyha a fényerővel is játszunk egy kicsit, picit sötétebbre vesszük. Ne a monitor legyen a legfényesebb a munkaterületünkön, az irodánkban, hanem egy olyan 75-50% környékére is le lehet vinni a fényerőt, ezzel már sokat tudunk segíteni. Illetve szeretnék arra is kitérni, hogy a táplálkozásunkkal is tudunk egyébként szemünknek támogatást adni. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlen kell vitaminkészítményeket szednünk, hanem egy jól összerakott étrenddel, egy jó táplálkozással sokat tudunk a szemünk szöveteinek, a szemünk állagromlásának gátat szabni, és itt is ugye inkább a tudatosság az, amire érdemes a hangsúlyt fektetni. Az A-vitamin nagyon sokat tud segíteni, az E-vitamin és a C, ami érdemes ennek a fogyasztására odafigyelni, illetve a cink, ami az A-vitaminhoz segít a felszívódásához, illetve a beépüléséhez, és a szemünk természetes UV-védelmét is tudja ez egy kicsit befolyásolni, tehát jobbá tenni, hogyha esetleg a szemüvegünk az nem feltétlen mindig tartalmaz UV-szűrő réteget, pedig ajánljuk egyébként.
0: Hamarosan rátérünk ezekre az UV-s dolgokra is, de ezek előtt még maradjunk egy picit a munkakörnyezetnél és a kékfénynél. Ugye tényleg gyakran halljuk, hogy a kékfényszűrőt, hogyha van szemüvegünk, akkor tetessük rá az optikusunkkal, de most már kaphatóak kifejezetten kékfényszűrős szemüvegek is, amelyek egyéb dioptriát nem tartalmaznak. Mit mond a szakember, érdemes ezekkel élni, hogyan érdemes ezeket használni, egyáltalán jók-e valamire?
3: Igen, én mindenféleképpen ajánlom, illetve azt is ajánlom, hogy hogy ezt mindenképpen egy látásszakértővel kell megbeszélni egy vizsgálat keretében, mert mindenkinek más az igénye. Nem mindegy, mennyi időt töltünk készülékek előtt, mennyit van a telefonunk a kezünkben, de én azt javaslom, hogy mindenképpen érdemes erre a kékfényszűrésre nagyobb hangsúlyt fektetni, főleg, hogyha érezzük, hogy kicsit estére már olyan, mintha homok lenne a szememben, nehezebben pislogok, esetleg jön egy kis fejfájás. A kékfényszűrős lencse ezen azért már nagyon sokat tud segíteni.
4: No hát akkor szerezünk be egy kékfényszűrős lencsét mindenképpen, amennyiben irodai környezetben dolgozunk, vagy hát sokat használjuk a telefonunkat. Térjünk rá a nyárra és az UV-szűrős rétegekre. Hogyan állunk ezzel a dologgal? Mit érdemes figyelnünk, hogyha napszemüveget veszünk a sima szemüvegre, tetessünk-e UV-szűrőt? Mit érdemes ezzel kapcsolatban tudnunk?
3: Az UV-szűrés az nagyon fontos lenne már ugye gyerekkorban is, tehát nálunk is csak olyan szemüvegek kaphatók, napszemüvegek, illetve napfény védelemre való szemüvegek, amik 100% UV-szűrőt tartalmaznak, illetve emellé szoktam ajánlani a polarizált lencséket, amik szabadtérben történő tevékenységeknél is nagyon sokat segítenek, vízparton, a nyaralásnál sokkal élesebben látunk, és nem feltétlen a víz tükröződése fogja kiszúrni a szemünket egy tengerparton, hanem látjuk szépen kényelmesen a környezetünket, illetve ugye aki dioptriás napszemüveget szeretne, neki is több opció van, lehet napszemüveg, lehet ez egy előtétes szemüveg, amihez már ugyanúgy van egy 100% UV-szűrős polarizált előtét, amit leveszünk, igény szerint fel tudjuk tenni, de ha bemegyek a boltba, csak lekattintom a szemüvegemről, illetve fényre sötétedő lencséknél is már elérhető ez az UV-szűrő réteg, ugye az pedig önmagától reagál az UV mennyiségére. Tehát itt nem tudjuk befolyásolni, hogy a lencse mennyire sötétedjen, mikor sötétedjen. Az januárban egy naposabb napon is be fog sötétedni valamelyest, nyilván nem annyira, mint augusztusban, de nagyon szépen tudja ez is védeni a szemünket.
4: Mire figyeljünk, hogyha napszemüveget vásárolunk? Tehát melyek azok a jelzések, amelyek szembetűnőek?
3: Hát az UV-400 matrica, az mindenféleképpen fontos lenne, illetve a polarizált szemüvegeken is rajta van általában egy matrica, ami ezt jelöli. Én azokat ajánlom inkább egyébként.
4: Akkor szerezzük be a tökéletes napszemüveget, ez nem csak egy ilyen sztár allűr, hanem valóban használ ez a szemünknek és a látásunknak is.
3: Igen, és szeretném azt is elmondani, hogy ha már van egy nagyon kedvenc napszemüvegünk, amit nem feltétlen szeretnénk megválni, be tudjuk vizsgálni, hogy mennyi UV-szűrőt tartalmaz, tehát hány százalékig szűri az UV-t az a mi kedvenc szemüvegünk, és hogyha esetleg mégsem felel meg az igényeinknek, akkor tudunk ajánlani esetleg helyette másik.
4: Ártani tudunk egyébként a szemünknek azzal, hogyha nem megfelelő szemüveget viselünk, ugye különböző kis bazári árusoknál lehet kapni mindenféle szemüveget, amik hát kedvezőnek tűnnek, de nem biztos, hogy ugyanaz van rajta, mint a matricán.
3: Sokszor előfordul, igen, főleg ezeken a piaci, meg tengerparton vásárolt szemüvegeknél, hogy nem feltétlenül tartalmazza azt az UV-szűrőt, ami rá van írva. Tudunk vele ártani, igen, hiszen ugye felteszünk egy sötét lencsét, a pupillánk jobban kitágul, és ezáltal a káros fények is sokkal hamarabb, sokkal mélyebbre tudnak hatolni a szemünkbe, mint annak kellene.
4: Akkor figyeljünk a vásárlásnál, és ha már így belementünk a nyárba és a sztár allűrös sztorikba, akkor vegyük górcső alá az idei trendeket, mit látsz a piacon, melyek azok a stílusok, színek és formák, amelyek idén hódítanak.
3: Azt veszem észre, hogy egyre bátrabban nyúlunk már a formákhoz, a furcsább formákhoz, a szokatlanabb dolgok, esetleg az élénkebb színekhez. Személy szerint én ennek nagyon örülök, mert nagyon sok évig hódított a fekete szemüveg, mert az mindenhez megy, de most már annyiféle szín, annyiféle anyag található akár egy szemüvegen belül is, hogy igazából mehet ez egy farmerhoz és egy kosztümhöz is, úgyhogy én abszolút ajánlom, hogy merjünk belevágni, és a szemüveg öltöztet, és egy jól megválasztott szemüveggel igazán jó stílust tudunk magunknak kölcsönözni.
4: És nem mellesleg a szemünket is védjük. Köszönjük szépen Szeleste Irékának, hogy ellátogatott hozzánk, és ellátott minket szuper tanácsokkal. Köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

0: A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból ered, és ezen a napon különösen a volt kommunista országokban vált népszerűvé. Ehhez hasonló az ENSZ által létesített Egyetemes Gyermeknap intézménye. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az Egyetemes Gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértéséről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak. Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század első évtizedében is rendeztek gyermeknapot, ha nem is minden évben. Végül Magyarországon 1950-től 1953-ig június első vasárnapján, azt követően pedig minden év május utolsó vasárnapján rendezték, illetve rendezik meg a Nemzetközi Gyermeknapot. E nap fényében érkezzen most egy könyv, no meg Éli Noémi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Illi Noémi, a Dabasi Halászbolti Zsárvárosi Könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Ugye mivel gyereknap van, gondoltam, hogy olyan könyvet választok, ami az ifjúságnak szól, és nem is akár miatt egy lovas könyvet, ami részletgazdag illusztrációkkal szolgál, pontos leírásoknak köszönhetően a fiatal lórajongó gyerekek akár mini lexikonként is forgathatják. Ez egy sorozatnak az egyik darabja, és mivel lassan közeledik a nyári szünet, ezért aktuális is lesz a benne olvasható történet. Ez a Vadrózsa farm, Lipő Renátának a könyve, és ennek a kis résznek a története a kis Csikó. Két kislány, Léna és Lilla szinte minden idejüket a Vadrózsa farmon töltik, kedvenc póniaik Lepke és Tátos, na és ott van még Bundás kutya. Kalandokban ezúttal sincs hiány, hiszen a szomszédos tanyán bájos kis Csikók születtek, és a lányoknak Lepke születésnapját is méltóképpen meg kell ünnepelniük. Ahogy múlnak a hetek, Lilla szép lassan megtanul lovagolni, és ellátogatnak az első közös lovas versenyükre is. Úgyhogy ezt a kis kötetet hoztam most gyereknapra, hiszen nagyon sok gyerek szereti a lovakat.
0: Boldog gyereknapot mindenkinek! Beszélgettünk itt a kollégákkal arról, hogy annak idején nem annyira ültük ezt a gyereknapos történetet, de mégiscsak van egy kép, ami beugrik, ha azt mondják, hogy gyereknap. Neked mi ez a kép?
3: Szerintem nekem sem volt kimondottan ilyen, hogy gyereknapos dolog, de hát nálunk azért így minden nap gyereknap volt, így jól el voltunk, tehát hogy nem éreztem ennek hiányát. Úgyhogy kimondottan nem ugrik be gyereknapra semmi. Amikor még én voltam gyerek, az már jó régen volt, így sokkal másabban teltek a napjaink, és én úgy érzem, hogy akkor igazából tényleg nem volt hiányunk semmiben, nem kellett egy napot kineveznünk, hogy gyereknap. Mert azért, hogyha volt valami program, vagy bármi, akkor oda eljutottunk, kint lehettünk, szabadban lehettünk. Na és hát ugye az édességekről eszünkbe jut, akkor fagyi is volt mindig, tehát hogy azért azt vásároltak a szülők, meg édességeket is. Főleg a nagymamámnál mindig volt egy varázsdoboz, abban benne voltak a finom csokoládék, cukorkák, amiket otthon azért nem mindig kaptunk meg, vagy nem minden nap ehettünk. Tehát hogy én így nem éreztem ennek a fontosságát.
0: Akkor legyen minden nap gyereknap ennek fényében. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottál. Jövő héten várunk vissza egy újabb kötettel.
3: Köszönöm, és mindenkinek kellemes napot kívánok, és most már lassan visszaszámolás van az iskolában, óvodában, úgyhogy nyáron lehet jönni olvasni a könyvtár.

0: fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
7: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
8: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
9: Volkswagen.
10: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
11: Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntető kamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntető kamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeledtével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Mind Diák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetést is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak. A napsütés mellett ma már egyre több komoly felhő képződik, és északnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A tavasz igazi nyárias idővel búcsúzik, délután akár 28 fokot is mérhetünk. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Szép jó napot kívánok, ez a Családi Piknik itt a 93.4-en, én pedig Kis György Krisztián vagyok. Elmúlt 11 óra, belekezdünk a mai 5 óránkban, aminek a két témája a mai napon. Pénzügyi tudatosság, mert hogy a bankoknál hatalmas változások lesznek a következő hetekben, úgyhogy ezt fogjuk átnézni, hiszen a családoknak is fontos lehet, hogy akár itt hogyan tudnak spórolni. És hát jön a nyár, van miről beszélni munkaterületén, hiszen egyre több diák vállal majd nyári munkát. Erről is beszélgetünk a mai napon, hogy hogyan is válasszunk munkát nyárra, és mire érdemes odafigyelni, úgyhogy érdemes velünk tartani a folytatásba. Hamarosan kezdjük a beszélgetéseket.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
1: az

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja, már is folytatódik tovább a műsorunk egy gazdasági beszélgetéssel, és a vonalban köszöntöm már Tóth Leventét, a biztosdöntés.hu vezető szerkesztőjét. Köszöntelek a műsorban, szia!
2: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Két témánk van, amivel foglalkozunk majd a mai napon. Az egyik talán, ami szerintem nagyon sokakat, sőt szerintem mindenkit érinteni fog a közeljövőben. Június 30-án lejár a kormány által a bankokra kényszerített önkéntesnek nevezett díjstopp, ugye így július 1-től a legtöbb pénzintézetnél emelkedhetnek a lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó díjak. Ugye itt számlavezetési díjról, átutalási díjakról, SMS vagy akár bankkártya díjakra kell gondolni. Úgyhogy ebbe kérnék egy kis segítséget tőled, hogy mire számíthatunk, és hát nem tudom, hogy vonjuk-e már most be, vagy az egy következő kérdés legyen. Ugye a Revolut is egyre intenzívebben jelen lesz a közeljövőben már, ugye elindítja a magyar bankszámláit is. Ugye az új belépők már ezt fogják megkapni, ugye a régieket pedig folyamatosan fogják majd átvezetni magyar bankszámlára. Nyilván a Revolut megjelenésére is reagáltak a bankok, úgyhogy hát adott a kérdés, hogy mire számíthatunk itt a következő időszakban.
2: Most a bankok azt a másfél évet verik le az ügyfeleken lényegében, amióta azt vállalták nagyon erőteljes kormányzati nyomásra, hogy nem emelik a díjaikat. Általában az a helyzet, hogy a bankok az év első részében az előző évi átlagos infláció díjával emelhetik meg a különböző bankszámla költségeket, díjakat. Ezt nem mindig szokták egy az egybe ráterhelni az ügyfelekre, mert mindig van a különbözőség a bankok között. Van olyan, amelyik automatikusan lényegében ezt az inflációt beépíti a költségeikben. Inkább az a jellemző, hogy eltérő módon, és akár számlacsomagonként is eltérő módon alkalmazzák ezeket a díjemeléseket. De most másfél éve semmilyen díjemelést nem érzékelhettek az ügyfelek. És most is azt látni, hogy van olyan bank például, amelyik akár a két éves inflációt egyben veri le most az ügyfeleken, tehát ennyivel növeli a bankszámla költségeket. Inkább az a jellemző, hogy azok a bankok, amelyek emelnek, a többség emel, az a tavalyi inflációs mértékkel, vagy valamennyivel az alatt növeli meg a díjakat. Ez a mindennapokban nehezen észrevehető. Itt azért nem sok tízezres költségekről van szó havonta. Tehát lehet, hogy az ügyfelek ebből szinte semmit nem érzékelnek, mert az a 100 vagy néhány 100 forintos tétel, amit ez jelent, azt nem okvetlen veszik észre majd a bankszámla kivonatukban. Azonban még egy ilyen 4% körüli vagy a fölötti emelés is azért összességében éves szinten akár 10 000-es nagyságrendű többletkiadást is jelenthet. Van olyan bank is, kisbank és nagybank is, amelyik egyáltalában nem jelentett be díjemelést, tehát nagyon széles a spektrum, a nullától a 8%-ig elérődött állán, de azt is hozzá kell ezt tenni, hogy az ügyfelek azért nem állnak teljesen fegyvertelenül ebben az új díj struktúrában, hiszen mindig érdemes szétnézni az embernek, hogy egyrészt van-e más banknál jobb bankolási lehetőség, másrészt van-e a saját bankunknál jobb bankolási lehetőség, hiszen nagyon-nagyon jellemző az, hogy az ember választ egy bankszámlacsomagot, és akár hosszú-hosszú évekig, vagy évtizedekig nem változtat, lehet, hogy közben a bank már valamit változtatott, de nem szok szétnézni, hogy vajon tényleg az a legjobb bankszámlacsomag, amiben éppen mi vagyunk, holott, ha belegondolunk, a mi pénzügyi szokásaink, bankolási szokásaink, online vásárlás, készpénzhasználat, kártyahasználat is akár gyökeresen megváltozhattak még az elmúlt években is, és elképzelhető, hogy akár a saját bankunknál, vagy más banknál már egy sokkal jobb bankszámlacsomagot is választhat kihasználnánk, és ezzel valójában többszörösét meg tudnánk spórolni azzal, amit mondjuk most például egy 4%-os díjemelés jelent. Tehát arra ösztönöznék mindenkit, hogy azért nézzen rá időnként a bankszámla a költségeire, és gondolkozzon azon, vagy kalkuláljon, hasonlítson össze bankszámlákat, ezt már viszonylag egyszerűen meg lehet, hogy talál-e jobbat. Sokszor már az is elég, hogyha bemegy a bankjába, és megkérdezi az ügyintézőt, hogy oké, most ezt használja, de vajon nem válthatna egy jobb csomagra, mert önmagában a bank nem szokta azért azt javasolni, hogy hogyan tudna ő spórolni. Nyilván ez nem érdeke a banknak, hogy azt mondja, hogy válthatna egy számára olcsóbb bankszámos csomagra, de hogyha már az ügyfél érdeklődik, akkor lehet, hogy elétárják azt, hogy megnézve, hogy mit szokott tenni a pénzével és hogyan, hogy inkább egy másik számos csomagba vegyen, vagy akár megfontolható az is, hogy átmenjen valaki egy másik bank.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100.000 forint, 75.000 forint, 50.000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
3: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Lakossági igényfelmérés indul egy alsónémedi dunaharaszti autóbuszjárat érdekében. Ma rendezik a BMX Magyar Kupa első fordulóját Dabason, az ország középső részét még elkerülik a zivatarok.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Lakossági igényfelmérést indít az Alsó-Némedi Önkormányzat annak érdekében, hogy a jövőben közvetlen volánbuszjárat indulhasson Alsónémedi és Dunaharaszti között. A kezdeményezés előnye, hogy a közösségi médiában egyre többen jelezték, szükség lenne a két települést összekötő közösségi közlekedési lehetőségre. Az önkormányzat most azt szeretné felmérni, valójában mekkora az utazási igény, illetve mely napokon és időpontokban vennék igénybe a lakosok az esetleges buszjáratot. A célforgalmi felmérés eredményei alapot adhatnak arra, hogy hivatalos igényt nyújtsanak be a volánbusz felé az új járat elindítására. Alsónémedi vezetése hangsúlyozta, fontos, hogy minél többen és valós adatokkal töltsék ki a kérdőívet, hiszen csak így lehet megfelelően alátámasztani a közlekedési igényeket. A kérdőív kitöltési határideje június 29-e. Ma rendezik a BMX Magyar Kupa első fordulóját Dabason. A megújult extrém pálya ad otthont a rendezvénynek, amely nagy jelentőséggel bír a sportágban. A pálya iránt már nemzetközi érdeklődés van. A nyár folyamán elképzelhető, hogy olasz versenyzők érkeznek. Bábel János dabasi versenyző elmondta, a mostani verseny nem önkormányzati szervezésű, az Országos Szövetség választotta ki a helyszínt.
4: Ez lesz az első fordulója a Magyar Kupa sorozatunknak, és hát a megújult dabasi skatepark kapja meg a helyszínt. Tökéletes felavatása a pályának, mint első verseny, ráadásul a Magyar Kupa az egy mérvadó verseny, ugyanis innen kerülnek ki akár az apró, akár a profi BMX-esek a válogatottba, illetve a Heracles programba, ami alapján majd később ők is profi BMX-esek lehetnek. Szóval abszolút a legjobb esemény felavatni a pályánkat versenykörülmények között, és már nagyon izgatottan várják a versenyzők és mindenki. Ez egy MKS által besorolt Magyar Kupa forduló lesz, ami azt jelenti, hogy ezt nem mi önkormányzati szinten nem én szervezem, hanem ezt a Magyar Kerékpáros Szövetség keresett meg minket, hogy szeretnék itt tartani az első fordulót, szóval ez teljes mértékben az ő szervezésük. Itt fognak versenyezni a U kategóriák is, tehát U11, U14, U15-ös kis versenyzők is, illetve a nőibe is. Szintén lesznek ugyanígy kicsi és nagy lányok is, akik majd versenyeznek, illetve az elit profi BMX versenyzők, akik járják a világot, járják itt az országon belüli kisebb versenyeket is akár, és készülnek az olimpiára, vagy csak szintén világbajnokságra és Európa-bajnokságra készülnek, mint én. Szóval itt mindenki itt lesz, aki csak számít a BMX-es közösségben, és remélem, hogy egy nagyon jó hangulatú nap lesz. Végre van hazánkban egy olyan BMX pálya, ami alkalmas nemzetközi, akár olimpiai felkészülésre is, illetve már Olaszországból is jeleztek BMX-esek, a válogatott versenyzők, hogy jönnének majd a nyár folyamán felkészülő edzőtábor tartani itt, úgyhogy mindenki teljesen oda van a pályánkért.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
10: Lelátó extra.
1: A Rádió Dabas helyi sportírait hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap délelőtt tartják Dabason a Rotary 23. dabasi futónapot az Obó arénánál. A versenyzőket már reggel 8 órától várják közös bemelegítéssel, majd különböző futótávokban méretik össze magukat a regisztráltak, köztük a hagyományos 21,5, 2,5, illetve 10,5 kilométeres távon, ezen kívül az óvodás futásban. Az idejében az iskolák is megmérettetnek, akik sportszerekért gyűjthetik a métereket. Kísérő programként például plankben is kipróbálhatjuk idén magunkat. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Ma napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödhet. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután döntően 27-30 fok várható. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
8: 93.4 Rádió Dabas.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: És már is folytatjuk tovább a beszélgetést, és a témánk továbbra is a banki szolgáltatások, illetve a banki díjak változása.
2: Ugye, hogyha számszerűsíteni szeretnénk ezt a mostani változást, majd említetted, hogy van, ahol ugye 0%, átlagban azért 4,4%-os emelés várható, de ugye van olyan pénzintézet, hogy ahol akár 8%-ot is meghaladhatja akár a módosulás. És említetted azt is, hogy érdemes azért nekünk is kezdeményezni ezt a felülvizsgálatot. Mennyire érdemes, és milyen sűrűn érdemes nekünk ezt megtenni? Illetve a másik kérdésem az lenne, hogy azzal együtt, hogy emelik a bankok a szolgáltatásaiknak a díját, nyilván új csomagokat is megjelentetnek. Érdemes esetleg azzal kapcsolatban is érdeklődni, hogy nem-e az a kedvezőbb nekünk?
3: Itt az természetesen nem különösebben tűnik észszerűnek az embernek, azért nem is okvetlen van erre ideje vagy kedve, hogy minden egyes évben szétnézzen a bankszámla csomagok között és ugrabugráljon, de azért annyira gyorsak a fejlesztési változások is és a banki csomagok változásai is, hogy néhány évente mindenképpen érdemes megnézni, hogy mi történt, akár a saját bankoknál is, hiszen például, ha már szóba került a Revolut, azzal, hogy a Revolut elkezdett szolgáltatni, hát most már több millió magyar ügyfélnek, a másik oldalon elkezdtek reagálni a magyar bankok, és amilyen látták, hogy milyen szolgáltatásokat szeretnek igénybe venni a Revolutnál ügyfelek, ők is elkezdték a szolgáltatásaikat, illetve a bankszámlacsomagjaikat hasonlóvá tenni, mint amit a Revolutnál szeretnek az emberek. Tehát mondjuk 5 évvel ezelőtt még szinte nem találhattunk olyan pláne ingyenes lehetőséget a bankoknál, hogy a középárfolyamon tudtunk váltani forintról devizát. Ez most már több banknál is elérhető, és éppen ettől a hónaptól az egyik nagy bank például ezt a szolgáltatását, amit eddig mindig meghosszabbított akciósan, az már fixen 0 forintos díjjal építette be a bankszámla csomagba. Ugyanez igaz a deviza számlákra is, tehát hogy mindazt, amit az emberek szeretnek a Revolutban, vagy amiért használják a Revolutot, azt igyekeznek a magyar bankok is a saját szolgáltatásaiba beletenni, ingyenesen vagy nagyon kedvező díjért. Tehát egyértelmű volt a Revolutnak a fejlesztő hatása. Így most a nagy kérdés az, hogy azzal, hogy megérkezett abban az értelemben is a Revolut, hogy az ügyfeleknek majd a magyar bankszámlát tud adni, és ezzel lényegében ugyanolyan szolgáltatásokat tud nyújtani, alapszolgáltatásokat a magyar ügyfeleknek, mint bármi magyar bank, mit tesznek az ügyfelek? Hiszen jellemzően eddig a Revolutot egy második bankként használták, tehát megvolt a fő magyar bankszámla, számlavezetőjük, és mellette volt egy Revolut számlájuk, egy Revolut kártyájuk, és bizonyos dolgokat, jellemzően devizás tranzakciókat, vagy kisebb átutalásokat egymás között azt a Revolutról intéztek. Az, hogy most már bejött a Revolut, lehetővé teszi elviekben azt is, hogy akár a főbankjuk is legyen a Revolut. A másik oldalon viszont a magyar bankok lettek egyre revolutosabbak, tehát egy a magyar banknál bankoló ügyfélnél is fölmerült az, hogy vajon van-e még a Revolutnak előnye, hogyha én a középárfolyamosan tudok a saját bankomnál is utalni, ingyenes a devizaszámla. Tehát ez oda-vissza igaz. Most majd az elkövetkezendő hónapokban kiderül, hogy vajon hány olyan ügyfél van, amelyik azt mondja, hogy én akkor átteszem a bankszámlaszámomat teljesen abban az értelemben, hogy a főbank átteszem a Revolutot, és egy bank marad. Másik oldalon meg az is kiderül, hogy vajon ezekre a új szolgáltatásokra, ingyenesített szolgáltatásokra, vagy olyan bankszámlacsomagokra, amelyek nagyon hasonlítanak már az ilyen fintech revolutos csomagokhoz. Erre is van példa most itt májustól, hogy egy bank elindította azt az új számlacsomagrendszerét, ami már lényegében egy ilyen fintech modellt alkalmaz, hogy vajon hanyan mondják azt, hogy most már nekem nem kell Revolut, mert ezt megcsinálja a bankom. Tehát ez oda-vissza mozgás, és most fog majd kiderülni, hogy, hogy vajon a bankok nyernek-e többet azzal, hogy úgymond revolutosították magukat több szolgáltatásba, vagy a Revolut fog tőlük ügyfelet szerezni. Valószínűleg mind a kettőre lesz példa, de azt még nem lehet megmondani, hogy vajon ennek mi lesz az egyenlege. Egy biztos, ennek a nyertesei az ügyfelek. Tehát ezeknek a új fejlesztett szolgáltatásoknak, az egyre gyakoribb nullás díjaknak mindenképpen mi vagyunk a nyertesei. Ezek sokszor sokkal többet érnek, mint hogy most emelkedik éppen 2%-kal vagy 4%-kal a számlavezetési díj, vagy bizonyos banki költségek, tehát ezeknek az igénybevételével gyakorlatilag sokkal többet lehet spórolni. És van még egy rész, amivel jó pénzt juthat valaki, tehát ha éppen bankszámlaváltást fontolgat, és nézelődik, hogy arra jut, hogy egy másik banknál neki jó lenne, akkor azt is érdemes megnézni, hogy most a bankok mit kínálnak azért, hogyha valaki oda megy, mert szinte már minden banknál van arra lehetőség, hogy amilyen jóváírást igénybe vegyünk. Tehát a bankoknak nagyon sokat megér az, hogyha oda megyünk új ügyfélként. Egyáltalában nem ritka, hogy akár 100 000, vagy annál több pénzt is össze lehet ebből rakni, ha valaki bankszámla csomagot vált, és akkor ezt a úgymond belépési bónuszt megkapja. Viszont arra is érdemes figyelni, hogy azért ne csak a belépési bónusz alapján döntsünk. Az egy egyszeri lehetőség, egyszeri bevétel, de mindenképpen meg kell nézni, hogy önmagában az a bankszámlacsomag az milyen költségekkel jár, mert hiába a nagy belépési bónusz, hogyha hosszabb távú néhány év alatt pedig ez nekünk többletköltséget okoz. Másfelől vannak olyan ügyfelek, jó sok, akik nem is válthatnak azért teljesen szabadon. Az ember évek alatt hajlamos elfelejteni azt, hogy mi mindent vállalt a bankjánál, például egy hitelfelvételnél. Ha valaki mondjuk 5 éve fölvett egy lakáshitelt, akkor bizony lehet, hogy az ilyen-olyan kedvezmény, amit ott akkor kapott, az ahhoz volt kötött, és most is ahhoz kötődik, hogy ott vezeti a bankszámláját, bizonyos összeg érkezik havonta jóváírásként. Tehát ebben az értelemben lehet, hogy az derül ki, hogy többet veszítene a bankváltással, mint amennyit nyerne. Tehát aki ilyet fontolgat, azért először mindenképpen érdeklődje meg a bankjánál, hogy milyen esetleges költségekre számíthat azért, mert ő megszünteti a bankszámláját. Sokszor egyébként már egy ilyen érdeklődés de is a saját bankunk esetleg egy jobb ajánlatot ad. Tehát ha azt érzékelik az ügyintézők például, hogy hát valaki el akar menni a banktól, és egyébként nincs ilyen kötöttsége, hogy akkor bukja az akármilyen kedvezményt a ilyen-olyan hitelénél, akkor lehet, hogy már ők maguk is ajánlanak egy jobb bankszámla csomagot, hiszen akkor érzékelik, hogy veszélyben van az ügyfél. Tehát amit nem tesz meg egy bank esetleg magától, hogy azt mondja, hogy szerintem jobb lenne átlépni egy másik csomagba, és ott olcsóbban bankolni, azt egy ilyen helyzetben, egy ilyen kérdésre már lehet, hogy megteszik.
2: Összességében egyébként versenyképes tud maradni a Revolut? Lehet, hogy ez csak egy rövid kérdés lesz, hiszen ugye említetted, hogy már van olyan magyar bank, ami hasonló szolgáltatást nyújt, és hát azért azt se felejtsük el, hogy például az említett hitelezés az náluk nem lesz elérhető jelenleg.
3: Tehát a Revolut is egy új környezetbe kerül itt, hiszen azzal, hogy ő már a fiók telepén keresztül szolgálja ki a magyar ügyfeleit, és magyar bankszámlákon keresztül, rá is kötelezővé válnak azok a terhek, amelyeket a magyar bankok nyögnek, és hát úgy nyögnek, hogy átterhelik az ügyfelekre. Ez elsődlegesen, amivel azonnal szembe találkoznak a Revolut ügyfelek, ez a tranzakciós illetéknek az áthárítása. tehát már közölte a Revolut, hogy megjelennek az ő átutalási díjaiba is azok a költségek, amelyek a tranzakciós illetékből fakadnak, tehát bizony a Revolut ügyfeleinek is véget ér az a jó világ, amikor azt érzékelették, hogy hát ők a utalnak, akkor egészen más a költsége van ennek, vagy nincs is szemben azzal, ha ezt a magyar bank járó teszi. Tehát egy Revolut az ezt a verseny előnyét elveszíti, azzal, hogy nyilván más dolgokat meg azonnal tud adni az ügyfeleknek, tehát azonnali fizetési rendszerbe belép, tehát teljesen úgy fog működni egy Revolutos bankszámla, mint egy itt lévő hagyományos banké, és az majd a menet közben derül ki, hogy a hátrányok és az előnyök, amit a Revolut most nyújt az ügyfeleknek, tehát egyfelől nyújt ügyfeleknek ugye új lehetőségeket, másfelől kénytelen új költségeket is rájuk terhelni, hogy ez vajon összességben hogy értékelik az ügyfelek. Itt azért egész más a helyzet akkor, hogyha egy banknak úgymond elsődleges bankként kell működni. Tehát ezt majd a gyakorlatból most láthatják még igazándiból az ügyfelek, hogy működik a Revolut elsődleges bankként. Tehát itt azért más elvárásaink vannak a mindennapokban egy főbank számlaszámtól és az azzal kapcsolatos szolgáltatásoktól, mint egy másodlagos banktól, vagy aminek a bankszámlaszámát csak bizonyos szolgáltatásokra veszik igénybe. Azt majd az elkövetkező hónapokban derül ki, hogy a már magyar bankszámlaszám a szolgáltató Revolut az összességében ezekkel az új szolgáltatásokkal is versenyképes tud lenni a magyar bankokkal, hogy működik ez, mennyire lesz gördülékeny, milyen lesz az ügyfélszolgálat, például ugye ez is egy nagy kérdés, hogy jó, hát eddig hozzászoktok ahhoz, hogy bizonyos dolgok ingyenesek, vagy egyszerűek a Revoluton, de hát az ügyfélszolgálat nem tartozott ezek közé. Tehát, hogy sok-sok dologról ezután derül majd ki, hogy azt hogy csinálja a Revolut, és ezek a tapasztalatok, amik nyilván majd a közösségi médiában és a médiában is megjelennek, ezek is befolyásolják azt, hogy hány ügyfél mondja azt, hogy akkor én inkább Revolutos akarok lenni, és hány ügyfél mondja azt, hogy én meg akkor most már nem akarok Revolutos lenni, mert itt vannak a díjak, amit én itt is meg kell fizetni, de az meg nem tetszik benne. De hát ez a jó az ügyfeleknek, hogyha versenyeznek értük, és eldönthetik, hogy A vagy B bankkal dolgoznak-e, és ráadásul azt látják, hogy a bankok azok reagálnak arra, hogy ők valamit szeretnek valahol. Tehát ha szeretek középárfolyam, jó árfolyamon devizát váltani a Revolutnál, vagy a ingyenesen deviza számlát vezetni, akkor erre reagálnak az itteni bankok, és úgy alakítják át a díjaikat, a számlacsomagjaikat, hogy ez itt is elérhetővé válik. Tehát ha azt kell mondani, hogy miért jó a verseny, na ez tipikusan itt lehet rá példákat hozni, azért jó, hogy 5 évvel ezelőtt egy magyar bankügyfélnek sokba került, az lehet, hogy most már teljesen ingyenes.
2: Hát kíváncsian várjuk ezzel kapcsolatban is a fejleményeket, meg hát figyeljük majd természetesen a bankoknak a szolgáltatásait, hogyan változnak, hogyha ténylegesen már meg is érkeznek a Revolutos számlák a régi ügyfeleknek, úgyhogy itt még lesz sok kérdés a következő hetekben. Köszönjük szépen Tóth Leventének, a biztosdöntés.hu vezető szerkesztőjének, hogy tájékoztatott bennünket. Köszönjük.
3: Köszönöm én is, minden jót.

folytatásban jöjjenek közlekedési információink, hiszen ismét eltelt egy óra. Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában továbbra is zárva van a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Aztán az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé vezető oldalon a belső és az ellenkező oldal belső sávja, míg a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Emellett átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán Kecskemét és Lajos Mise között felújítják a hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávot lehet csak használni. Budapest felé napközben átépítik a terelést, a külső és a belső sávot is lezárják mindehez.

0: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késben nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre. Ma többször megnövekedhet erősebben a felhőzet és elszórtan, többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Délután 25-31 fok várható. Holnap is sok felhő lehet felettünk és több felé lehet zápor, zivatar, feltámad a szél is. A legmelegebb órákban pedig 24-30 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja. Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
1: az otthon hangja.
4: A déli harangszó után már is folytatódik tovább a családi piknik, és gyereknaphoz kapcsolódóan egy programot hozok még a mai délutánra. Ezen kívül azt is megnézzük, hogy mit üzennek nekünk mára a csillagok.
3: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Ahogy az óra elején ígértem, hozok már is egy programot a mai napra, hiszen gyereknap alkalmából ismét megnyíltak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én, hiszen gyereknap van. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, valamint a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik.

150 hivatásos laktanya, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a gyerekeket és felnőtteket, ahol játékos keretek között szerezhetnek információkat a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjairól, illetve nem utolsó sorban arról, hogy mit tehetnek saját biztonságuk érdekében.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstert készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Mai nap tökéletes arra, hogy leted a hétköznapi terheket és a feltöltődés a koncentrálj, kedves kos. Egy váratlan találkozás, egy beszélgetés teljesen új megvilágításba helyezheti egy régi problémádat. Kiváló az időzítés arra, hogy átgondolja a pénzügyeit a Bika és hosszú távú terveket szőjön. Egy közeli barát hasznos tanáccsal láthat el, ezért érdemes nyitott füllel járni. Ahol az ikrek jegyében jár, ami rendkívüli kisugárzást és magabiztonságot kölcsönöz neked, mára. Használd ki ezt az energiát a számodra fontos kapcsolatok elmélyítésére, illetve a kommunikációra. Ma a szokásosnál is nagyobb szükség lehet a csendre és a magányra, a belső béke megőrzéséhez, a ráknak. Hallgass a megérzéseidre, mert egy fontos döntésben most a megérzésed vezet a helyes útra. Egy baráti összejövetel vagy közösségi program nagyszerű élményeket és vidámságot tartogat az oroszlán számára. Ne zárkozz be, mert az inspiráló beszélgetések most teljesen új célokat adhatnak neked. És bár hétvége van, a karrierevel, illetve a jövővel kapcsolatos gondolatok most erősen foglalkoztatják a szüzet. Egy hirtelen jött zseniális ötlet segített megoldani egy régóta húzódó összetett feladatot. Erős vágyat érezhet a tanulásra, az új ismeretek megszerzésére, vagy az utazásra. A mérleg, lépj ki a megszokott komfortzónádból, mert a világ most tálcán kínálja neked a fejlődési lehetőséget. A mai napon mély, őszinte beszélgetésekre számíthat a Skorpió, amelyek közelebb hozhatják a párjához, illetve a családtagjaihoz. Képes vagy elengedni a múlt sérelmeit, ami hatalmas megkönnyebbülést hoz a lelkednek. A kapcsolatai kerülnek a fókuszba a nyilasnak, és egy fontos egyesség vagy kompromisszum születhet meg. Figyelj oda a környezeted visszajelzéseire, mert egy szeretted tükröt tarthat a viselkedésed elé. A mai nap kiválóan alkalmas arra, hogy az egészségével, a testi-lelki jólétével törődjön kicsit, a bak, alakíts ki egy jobb napi rutint, és iktass be valamilyen könnyed, pihentető testmozgást is. A kreativitás és a játékos kedv ma a tetőfokára hág a vízöntőnél, így ragyogsz a társaságban. Engedd szabadjára a fantáziádat és szánj időt a hobbidra, vagy a szerelmi életedre. És végezetül jöjjön a halak, az otthon és a családi fészek melege nyújtja most számodra a legnagyobb biztonságot és nyugalmat. Szépítsd meg a környezetedet, hívd meg magadhoz olyanokat, akik igazán fontosak.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Ezt az órát is közlekedési infokkal zárjuk, már is hozom az aktuális híreket. Az útinform arról tájékoztat bennünket, hogy az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sávjárató, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett útszakaszt megközelíteni. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjának útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét, Kossuth, lakótelep, városrészen kábelt telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. Lajos Mizse átkelési szakaszán hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet áthaladni, és a 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ezek a legfrissebbek most az óra végén.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A kormány megkezdi a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a szükséges forrásokról az oktatási és a szociális miniszter bevonásával kell majd javaslatot készíteni a pénzügyminiszternek. A támogatás célja az iskolakezdés pénzügyi terheinek könnyítése. 1,3 millióan kaphatják meg a nyugdíjas szépkártyát. Magyar Péter miniszterelnök korábbi RTL-es interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az e fölötti nyugdíjúak pedig nem kapnának a juttatásból. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Magyar Önkormányzati Rendszer reformjáról, közölte a szervezet. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzat önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését és a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését. 2026 első felében már több mint 80 millió forint gyűlt össze rászoruló gyermekek és családok támogatására palack visszaváltásokból, közölte Ambohu. Emlékeztettek arra, hogy a repontautomatáknál a bolti utalvány és a közvetlen átutalás opciója mellett lehetőség van a visszaváltási összeg jótékony célú felajánlására is. A Mosolyra Váltó program keretében minden fél évben 3 szervezet részesül ezekből a támogatásokból. Kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálata nyári szünidőben. Emlékeztettek, 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Hivatalosan is megerősítette Arnold Schwarzenegger, hogy 2027-ben elkezdi forgatni a régóta pletykált King Conan című filmet, amely a klasszikus Conan a barbár folytatása lesz. A történet középpontjában egy megöregedett Conan áll majd, aki 40 éve uralkodik királyként, belefáradt a hatalomba, és már messze nincs olyan formában, mint fénykorában. A napsütés mellett ma már egyre több komoly felhő képződik, és északnyugat felől elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A tavasz igazi nyárias idővel búcsúzik, délután akár 28 fokot is mérhetünk. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A családi piknik már is folytatódik tovább itt a 93.4-en, és ebben az órában a témánk lesz majd a nyári diákmunka. Megnézzük majd, hogy milyen munkák közül lehet választani, milyen órabérért lehet dolgozni, illetve mennyire van elkésve az, aki esetleg most kap észbe, hogy jó lenne nyára valami kis munka, valami kis pénzszerzési lehetőség. Úgyhogy ez lesz az óra témája, Szomberrel indítjuk el az órát.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.
0: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Szilágyi Izabella riportjával megyünk tovább, és a témánk itt a családi piknikben a nyári diákmunka.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 93.4-en, az otthon hangján. Beköszöntött a nyári diákmunka szezon, és ilyenkor több tízezer fiatal indul meg munkát keresni országszerte. Indul a fesztivál, a strand szezon, mindenkinek jó jön egy kis megspórolt pénz a forró napokra, de van, aki akár már tudatosan építi a jövőjét a diákmunkák által. A vendéglátástól kezdve egészen az irodai munkáig, a mezőgazdaságig rengeteg területen számítanak a diákokra nyáron is, miközben a bérek, az elvárások és a fiatalok igénye is folyamatosan változnak. Hogy mire számíthatnak idén a diákok és a munkáltatók, arról beszélgetünk most vendégünkkel, Majzik Nándorral, a Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének, vagyis a Diákésznek a főtitkárával. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszöntjük itt az adásban.
3: Szép napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Kezdjük is akkor talán a legfontosabbal. Ilyenkor nyáron gyakorlatilag berobban a diákmunka szezon. Hányan vágnak neki a nyárnak? Mik a tapasztalatok, mik a számok? Mekkora rohamra számítanak idén, kifejezetten a nyári szünetben, június-augusztus között?
3: Azt látjuk, hogy körülbelül a nyári szezonok úgy szoktak alakulni, ez most már több éve gyakorlatilag mondható trendként, hogy körülbelül 100 000 diák van, aki a nyári időszakban az iskolaszövetkezeten keresztül diákmunkát vállal. Ugye azt kell tudni meglátni, hogy a diákoknak a túlnyomó többség az egyébként iskolaszövetkezeten keresztül dolgozik, illetve iskolaszövetkezeten keresztül találja meg a számításait. Nyilván nem véletlen, hiszen ez egy rugalmas forma mind a diákok, mind pedig a munkahadók számára, illetve hát ugye egyfajta védőhálót is azért biztosít számukra ilyen szempontból. Úgyhogy ez abszolút az idejében is így lett. A 100 000 diák pedig úgy osztik meg. Azt kell látni, hogy a felsőoktatásban tanul, ők egyébként egész évben nagyjából dolgoznak, csak ilyenkor nagyobb óraszámban tudnak részt venni a munkában, viszont a középiskolások azok javarészt a nyári időszakban jelennek meg, tehát ugye nekik nyilván kötöttebbek a tanulmányok, ennek megfelelők inkább azok, akik ezt a nyári plusz számokat a javarészt hozzák.
2: Mi a jellemző? Évről évre növekedhet azoknak a száma, akik esetleg a középiskola mellett a középiskolai nyári szünetben vállalnak munkát?
3: Én azt tudom erre mondani, hogy ez nagyon sokáig növekedett, most már azért nem tud növekedni annyira, mert egy kicsit azt érzem, hogy talán elértük az elméleti maximumot, amikor még ezt lehet növelni. Túlnyomó többség a diákoknak az jelenleg most már mondható, hogy dolgozik valamit valamilyen volumenben a nyári időszakban, tehát nem maga a létszám tud nőni, hanem amit igazából látunk, hogy az adott dolgozó, aki elmegy dolgozni, vagy esetleg ő dolgozik, akkor magasabb óraszámban, vagy több munkanapot egy cégnél, de egész egyszerűen az a helyzet, hogy a diákoknak a túlnyomó többsége az már vagy bekerült ilyen szempontból a rendszerbe, vagy hogyha nem, akkor meg valószínűleg sose fog, mert nyilván ugye mindig van egy olyan réteg, akik nem feltétlenül dolgoznak semennyit a tanulmányaik mellett. Nyilván ez részben érthető, rész meg azért mindig el szoktuk mondani, hogy a többsége az már vagy bekerült ilyen szempontból a rendszerbe, vagy hogyha nem, akkor meg valószínűleg sose fog, mert nyilván ugye mindig van egy olyan réteg, akik nem feltétlenül dolgoznak semennyit

0: Van a következő kérdésem, hogy már sok fiatal akár tudatosan építi a diákmunka által is a karrierjét. A felmérések szerint a diákmunka már nem feltétlen csak a zseppénzről szól. Mennyire tudatosak egyébként a mai fiatalok a nyári munkákat tekintően?
1: Én azt tudom mondani, hogy aki csak nyáron dolgozik, itt ugye főleg a középiskolásokról van szó, ott azért ez még tizenéves korban nem annyira jelenik meg, ott inkább a pénzügyi célok vannak, vagy esetleg mondjuk a csoportnyomás. Tehát, hogy mondjuk neki az osztálytársa is megy, akkor menjenek együtt, akkor idézőjelben tök jó buli lesz, tehát egyszerre pénzt keresnek, meg közben azért nyilván akkor ott is együtt tudják tölteni az időt. Tehát azért középiskolásként inkább még ezek a motivációk, ott a tudatosság inkább úgy jelenik meg, hogy mondjuk van neki egy konkrét célja, hogy mire szeretné elkölteni azt a pénzt, hogy azt a jövedelmet, amit megkeres. Van, aki arra, hogy tudja, hogy felvették valahova, másik városba kell költöznie, ott kollégium vagy albérlet fog szóba kerülni. Lehet, hogy otthonról nem úgy tudják támogatni, és mondjuk erre akar előzetesen már pénzt összeszedni a gyári időszakban. Van, aki konkrétan szeretne egy új telefont, vagy el szeretné menni egy fesztiválra, van, akinek mondjuk még ez a pénz hiányzik ahhoz, hogy mondjuk élet első autóját megvegye, azért ilyen is van. Tehát vannak, akik ilyen konkrét célokkal érkeznek, és akkor inkább a felsőoktatásban látjuk azt, hogy évközben is a tanulmányokhoz igazodva rugalmasan tudnak munkát vállalni. Ott látjuk azt, hogy ez már megjelenik konkrétabban is, tehát hogy akkor ő ténylegesen szeretne valahol elhelyezkedni, és akkor ahhoz neki az ugye hasznos lesz, hogyha már a tanulmányai alatt valamilyen fajta kötődés oda megszerezés. Itt meg egyébként azért szoktuk őket nagyon bátorítani, mert azt mutatják a statisztikák, hogy azok a diákok, akik az utolsó éveikben tanulmányaiknak megfelelő helyen helyezkednek el, illetve ott dolgoznak, ott még ugye rugalmasan a tanulmányok mellett, ott a 70%-a egyébként az ilyen típusú munkát végző diákoknak utána át is kerül főállásba, illetve első munkahelyére ahhoz a céghez, ahol ő mondjuk az előtt egy-két évben a tanulmányi mellett már dolgozott, ami azért egy elég kényelmes dolog. Tehát, hogy akkor ugye nem az van, hogy akkor amint lediplomázik, akkor jön az, hogy akkor állásinterjúra járjon meg, hogy akkor munkát kerítse, hanem gyakorlatilag már át is ül igazából ugyanabból a székből, hogy így fogalmazzak, és már ezt ő a tanulmányi alatt meg tudja találni.
0: Az első kérdés ez mindig arra vonatkozhat, hogy de hát mennyit lehet keresni. A fizetések látványosan emelkedtek az elmúlt években, de nagyon nem mindegy, milyen munkáról és melyik régióról beszélünk. A friss piaci adatok alapján az átlagos órabér bruttó 2300 és 2500 forint körül alakul idén. Mennyire nyílt szét az olló a nyári főszezonban, a balatoni munkálatokban, a mezőgazdasági munkákban és a budapesti vagy esetleg irodai pozíciókban? Mi lehet a bér egy nyári munkát végző diáknak?
1: Azt tudom mondani, hogy egyrészt a 2300 forintos sáv az teljesen van itt, tehát valóban ez az átlagos diákmunkában elérhető órabér, viszont nagy a szórás. Tehát még mondjuk régebben, pár évvel ezelőtt tudtam mondani, hogy nincs azért ekkora szórás, most már van. Tehát ugye 1856 forint jelenleg a minimálbér, ugye ennél a kevesebbet senki sem keresett. Itt ilyen fontos, hogy iskola szövetkertben jellemzően egyébként, bár ez hiába bruttó órabér, a nettó is ugyanennyi, hiszen az ő esetükben az iskolaszövetkerten keresztül egyébként csak az SZIA-t kellene levonni a diákoktól, de egyébként ugye a 25 év aluliak SZIA mentessége miatt így az iskolaszövetkerten ez sem, tehát az a nagyon kellemes helyzet van az ő esetükben, hogy a bruttó bérük az gyakorlatilag egyenlő a nettó bérre a legtöbb esetben. Tehát az 1856 forintos órabérnél nem tud kevesebbet kapni. Ez különböző nyári munkákon előfordul, tehát mondjuk strandokon, vagy csúszdafelügyelőként, vagy hasonló munkakörökben vannak ilyen bérek, akár a budapesti régióban is, tehát itt még csak nem is kell Kelet-Magyarországra menni. Viszont az is előfordul, hogy 2800-3000 forintos órabért keresnek meg bizonyos munkákon a diákok, és ez még csak nem is kell feltétlenül az, hogy kínai nyelven tudó IT fejlesztő legyen, hanem sok esetben alkalmi jellegű munkák, amit csak egy-két napra szólnak, valamilyen rendezvényre, vagy akár kifizeti mondjuk a pótlékot adott esetben, a partner számukra az adott vasárnapi napra, ott elérhetőek ilyen órabérek, és így azért most egy 8-10 órás műszak alatt már akár 1000 forint különbséggel, ugye 8-10 ezer forintos kereseti különbség is egy adott napon belül is kialakulhat, pedig ugyanúgy mind a két esetben diákmunkáról beszélünk. Tehát van szórás, területi szórás is van, alapvetően azért a budapesti régió a legmagasabb, illetve az észak-nyugat-magyarországi régió, ezek nagyságrendileg hasonló bérekkel mozognak. Dél-nyugat-magyarországi régió az egy picit alacsonyabban van ennél 100-150 forinttal, és azért területileg a legalacsonyabb óra bér az a kelet-magyarországi, illetve észak-kelet-magyarországi régióban van. Ott azt tudjuk mondani, hogy ott nem a 2300, hanem inkább ez a 2000 forintos órabér az, ami átlagosnak tekinthető, és ahhoz képest, vagy ahhoz mérten kell a szórást értelmezni.

már rajtad. Utáltam, ahogy a telodat akartad. Belettem már többet nincs hatalmad. Tudtam, hogy mit csinálsz, hiába tagadtad. Csak azt kaptad vissza, amit adtál. Hogy engem végtelen szerbe csaptál. Olyan lány vagy, aki mindenkit kihasznál. Itt a vége, szóval értem már ne hajtsál. Tovább lépek, nem kellett a szeretet. Érted, már nem mozgatok meg egyeket. Legyél vele, játszok csak a szerepet.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
2: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
5: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Szilágyi Izabella riportjával megyünk tovább, és a témánk itt a családi piknikben a nyári diákmunka.
2: Mik azok a klasszikus nyári munkák, amit a diákok szívesen vállalnak, és végül is anyagilag is jól tudják zárni?
3: Az a szerencsés helyzet, hogy általában egyébként, amit a diákok szeretnek, az arra szokták egyébként a munkaadók is a legnagyobb mértékben kérni, vagy igénybe venni a diákmunkásokat. Itt azért ide kell sorolni akár a különböző kereskedelmi munkaköröket, tehát ugye nagyon sokszor plázákban, csomó munkakörökben dolgoznak a diákok. Itt kell árufeltöltési pénztár, ruhabolti eladó, tehát sok típusú munkakörre lehet gondolni. De ide tartoznak egyébként, amit én úgy szoktam fogalmazni, hogy úgymond a nyárhoz köthető munkalehetőségek, tehát ugye az a turizmus, vendéglátás, balatoni munkák, akár szállással, nyilván az egy nagyon keresett munkakör. Ide tartoznak a különböző csúszás, vagy a különböző ilyen strandokon, gyógyfürdőkbe végzett munkák. Tehát ezek abszolút népszerűek, meg ami talán kevésbé gondolná az ember elsőre, de másodjára viszont abszolút logikussá válik, hogy azért, amikor mondjuk itt nagyon nagy melegek vannak nyáron, 40 fok és társai, akkor azért egészen jól tud jönni, tehát akár a plázába, akár pedig más egyéb különböző irodákban végzett munkák, klimatizált irodai modern környezetben, tehát azért ezek is abszolút népszerűek, és kifejezetten keresik is a diákokat, akár helyettesítés, akár hosszabb távú segítés céljában.
2: Igaz lehet az a kijelentés, hogy a fiatalok elutasítják a nehéz fizikai munkát, tehát hogy mi a helyzetet említette itt az irodai munkát, a plázában való dolgozást, hiszen ott azért klimatizált jó idő van, de hogy mi a helyzet például a mezőgazdasággal, vagy egy raktári munkával, egy gyári munkával? Ezeket is azért képesek betölteni?
3: Az a tapasztalatunk, hogy azért ebben van igazság, hogy egyre kevésbé lehet az ilyen típusú munkásra diákot találni. Ugye valóban a mezőgazdasági munkák, illetve a nehéz fizikai munkák, vagy a gyártósor melletti munkák, azok olyanok, amik azért messze nem tartoznak a diákok kedvencei közé, és sok esetben már azt is látjuk, hogy az esetben, hogyha erre magasabb órabért kínálnak egyes munkáltatók, még az sem feltétlenül kompenzálja ezt. Tehát ezekre nem könnyű egyébként diákot találni, pontosabban magyar állampolgár diákot nem könnyű rá találni, mert azt látjuk, hogy azok a diákok, akik viszont itt tanulnak magyarországi egyetemeken, külföldről vannak itt ösztöndíjjal, őnek ugye nyilván ugyanúgy szükségük van pénzre, és az ő esetükben azt látjuk, hogy viszont nagyon nyitottak és rugalmasak erre. Nyilván annak is köszönhető, hogy ők ugye egyrészt úgymond otthonról nem tudnak támogatást kapni, hiszen még egy magyar diák akár vidékre hétvégente hazamegy, akkor ő tudják segíteni sok esetben, addig, és ugye sok munka közül is választhat, addig azért egy külföldi diák esetében hát se haza nem tud menni, másrészt meg ők azért sokkal kevesebb munkalehetőség közül tudnak választani, pontosan azért, mert az ő esetükben ugye a magyar nyelvtudásnak a hiánya az egy korlátozó tényező.
2: Elszívhatják egyébként ők a hazai fiataloktól a munkalehetőséget, vagy azért így megoszlik éppen ezért, amit mondott, hogy a magyar nyelv kapcsán azért nekik nehezebb a beilleszkedés vagy a munkavállalás?
3: Azt egyáltalán nem látjuk egyébként, hogy ők elszívnák a magyar diákok elől a munkalehetőségeket, mert itt azért azt kell látni, hogy alapvetően a legtöbb cég esetében is az a tapasztalás, hogy egyébként azért elsősorban ők akár azért, mert a főnökük, vagy az adott helyen a műszakvezető nem feltétlenül beszél angolul, akár társadalmi, kulturális különbségek okán, de hogy nagyon sok esetben azért még mindig a magyar diákokhoz ragaszkodnak értelemszerűen az egyes cégek, és ezért a külföldiekre inkább multinacionális cégeknél, vagy hasonló munkakörökbe tekintenek, vagy hasonló cégeknél tekintenek úgy, hogy nagyon szívesen alkalmazzák őket alapból is. A többi cégnél azért emiatt a nyelvi, illetve kulturális különbségek miatt az szokott lenni a tapasztalás, hogy az elején nehéz áttörni egy ilyen gátat, de utána, miután látják, hogy ilyen más munkaerőt igazából nem találnak, ezért nyitnak a külföldiek felé, akikben utána egyébként jellemzően nem csalódnak, nyilván ők is emberek, tehát köztük is ügyünk vannak, kevésbé szorgalmasak vagy kevésbé ügyesek, de hogy alapvetően azért most motivált lelkes diákokról beszélünk, hát ők is ügyünk ott vannak az egyetemeken, ugyanúgy részt vesznek az órákon, csak ugye magyarul nem beszélnek, de olyat ezen okokból kifolyólag mi nem tapasztalunk. Rendszer szinten biztosan nem, egyedi eset az előfordul, de rendszer szinten biztosan nem, hogy ez a magyar diákon szorolására benne.
2: Tehát azért mindenki meg tudja találni a számára megfelelőt.
3: Abszolút, igen, pontosan azért, mert igazából ugye a külföldi diákok, azok inkább azokra a munkakörökre tudnak menni, ahova egyébként sincsen gyakorlatilag magyar jelentő.
2: Említette itt, hogy itt a 16-7 éves fiatalok is először így kipróbálgatják magukat a munkavilágába, de hogy azért a 18 év alatti középiskolás korosztályra teljesen más szabályok vonatkoznak, például az éjszakai munka tilalma. Mennyire nehéz nekik pozíciót találni?
3: Hát a 18 év alattiakban valóban az ő esetükben van ebben nehézség, hiszen jogszabályi korlátozások miatt, amit ugye eredendően nyilván azért hozott létre a jogalkotó, hogy védje a fiatal korosztály. Ez azonban bizonyos esetekben kontraproduktív a számukra, hiszen pont azért, mert ők óraszámban, éjszakai munkában, terhelhetőségben be vannak korlátozva, ezért egész egyszerűen nem vetik fel őket olyan munkahelyekre, ahol egyébként mondjuk akár alkalmasak is lennének, és ők szívesen csinálnák, csak ugye igazából jogszabály ellenes lenne az a típusú foglalkoztatásuk, amiben a munkáltató őket szeretné látni. Tehát ilyen szempontból sajnos nekik ezzel valóban szembesülniük kell, viszont azért a nyári időszakban ugye annyival megnőnek a munkalehetőségek a szezonalitás, illetve a különböző főállásúak nyári helyettesítése miatt, hogy azért megtalálják a lehetőségeiket, viszont nekik ezen okokból kifolyólag valóban nehezebb ez, mint mondjuk a 18 évet betöltötteknek.
2: Ilyenkor így nyár elején rengeteg alkalmi hirdetés jelenik meg az interneten, akár a közösségi médiában is. A nyári szezonban a vendéglátás, a vízpartokon sok olyan cég hirdet, amely nem feltétlenül iskola szövetkezet. Milyen típusú nyári átverésekkel találkozhatnak a diákok, és miért jelent teljesen anyagi és jogi biztonságot, hogyha a szövetkezeti formát követik?
3: Alapvetően, amik elő szoktak fordulni, szerencsére egyébként évre egyre kevesebb számba találkozunk ezzel, valószínűleg azért is, mert a diákok nagy része már is közszerkelten keresztül dolgozik, de amivel szoktunk találkozni, az ugye az, hogy fizikus esetek, hogy mondjuk megbeszélnek egy bizonyos típusú munkát, ami azért nem teljesen csak az a típusú munka, hanem mondjuk vagy másabb, vagy pedig azért más egyebekkel is kiegészül. Itt ilyen nyilván azzal tudnak visszaélni az adott esetben az ilyen munkaadók, hogy mondjuk egy diák 16-17 éves korában azért sokuk még nem feltétlen tud annyira önmagáért kiállni, és ezért ezt elfogadják természetesnek, vagy ha nem tetszik nekik, vagy érzik is, hogy esetleg nem nincsen rendben, akkor sem mernek úgymond visszaszólni. Nyilván itt is az iskola szövetkezet előny, hiszen ott ugye van neki egy korban viszonylag hozzá közelálló kapcsolattartó, akinek ezt azonnal tudja jelezni, és akkor nem neki kell ez ellen fellépni, hanem ugye ezt az iskola szövetkezet megteszi helyette. Ez egyik dolog. A másik dolog ugye nyilván a bérezés tekintetében. Akár annak az összege, akár annak az elszámolása, akár annak a fizetésének az időpontja. Tehát ezek is mind olyan dolgok, amivel azért vissza tudnak élni, és iskola szövetkezeten keresztül ez szintén nincsen, hiszen őt a szövetkezet fizeti ki, és a szövetkezetet fizeti ki a maga a cég. Tehát akkor a kifizetés kockázatát, illetve az elszámolás fontosságának a felelősségét azt az iskola szövetkezet viseli, ezáltal szintén egy védőhálót képez a diák számára ebben. És mi, mint érdekképviselet, ráadásul nem csak erre figyelünk, hanem arra is, hogyha valaki iskolaszövetkezeten keresztül dolgozik, de ennek ellenére mégis tapasztalt valamilyen problémát, vagy mondjuk ugye a nagy számok törvény alapján előfordulhat itt is ilyen eset, hogy valamiért a saját iskolaszövetkezetével nem jut valamilyen témában dűlőre, akkor ugye meg tudja keresni a diákésznek a jogsegély szolgálatát. Ez jelenleg egy e-mail címet jelent, ez jogsegély@diakész.hu, aki ide ír, azt mindig soron kívül kezeljük, viszont hamarosan debütál az honlap, illetve az új alkalmazás a diákésznek, amiben egyébként ez már egy teljesen integrált formában fog szerepelni, tehát hogyha valakinek valóban problémája van, akkor már nem csak e-mail keretében, hanem ennél sokkal interaktívabb és modernebb módon is le tudja ezt adni. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, azért nagy felelősségünk van, tehát a diákonnak a munkaszocializációja az tipikusan a 10 éves korban történik, és azért fontos, hogy milyen tapasztalatokat szerez, jó tapasztalatokat szerezzen, mert hogyha az elején ugye őt átverik, vagy azt érzi, hogy kiszolgáltatják, akkor ez a későbbiekben is rányomhatja a bélyegét az ő munkatapasztalásaira. Én azt gondolom, hogy ezt el kell kerülni, és ebben ez is egy jó eszköz, hogy mint érdekképviselő, akár abban az esetben is segítséget tudunk nyújtani, ha valakinek iskolaszövetkezeten keresztül történő munkavégzés alá adott problémája.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.
5: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent és csak Isten tudja mértéket. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: folytatásban jöjjenek közlekedési információink, hiszen ismét eltelt egy óra. Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában továbbra is zárva van a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Aztán az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé vezető oldalon a belső és az ellenkező oldal belső sávja, míg a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Emellett átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán Kecskemét és Lajos Mizse között felújítják a hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávot lehet csak használni. Budapest felé napközben átépítik a terelést, a külső és a belső sávot is lezárják mindehhez.
1: Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében. Több mint 158 ezeren hagyták az utolsó napra az SZIA bevallásuk leadását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta, a kormány célja, hogy mihamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A lakossági tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. Idén több szempontból is rekordot döntött az SZIA bevallási rendszer. Csak nem 40 ezerrel többen, mint tavaly, mintegy 2,7 millióan nyújtották be bevallásukat elektronikusan. Igaz, csak nem 300 ezerrel hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi rekordja is. Az utolsó nap 158 ezeren tettek felajánlást. A NAV SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett. Több mint 5,2 millió belépést regisztrált a NAV. Bár még nincsenek meg a végleges adatok, de az már elmondható, hogy több mint 1,7 millióan döntöttek úgy, hogy a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át civil szervezetnek, 1%-át pedig egy vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlják fel. Felülvizsgálja a Klebelsberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, a tankerületi igazgató kinevezési és gazdálkodási gyakorlatát Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Ismertette, hogy a kormány arra is felkérte az oktatási minisztert, hogy június 15-ig intézkedjen az oktatási intézmények igazgatóinak a tankerületi döntésekbe való közvetlen bevonásáról, és ugyaneddig készítse elő azokat a jogszabálymódosításokat, amelyek szükségesek az igazgatói jogkörök bővítéséhez. Hozzátette, a kormány döntött a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításához szükséges intézkedésekről is. Több mint 80 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repont visszaváltásokból 2026 első felében. A MOHU tájékoztatása szerint a rendszerben eddig több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza, a visszaváltási arány pedig elérte a 88,8%-ot. A beérkező adományokból koraszülött ellátást segítő rohamkocsi beszerzés, családmegerősítő programok, valamint élelmiszertámogatási projektek valósulnak meg. Aranyból, ezüstből és drága kövekből álló leletegyüttesre bukkantak a régészek Szaúd-Arábiában. A szakértők szerint a kincseket szándékosan temették el egy agyagedénybe rejtve, mintegy 1200 évvel ezelőtt. Az értékes tárgyakra egy Dirizsán nevű történelmi város területén találtak rá, amely a középkorban a Mekkába tartó zarándokok fontos állomása volt. A most felfedezett kerámia kiemelkedik a korábbi leletek közül, benne ugyanis több mint 100 tárgy lapult, amelyek ékszerek darabjai lehettek. Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Közérdekű információkkal, illetve ági híreivel érkezem majd ebben az órában, úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartanod. Kámlet pedig már is indítja az órát.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.
4: Családi piknik.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Családi Piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
1: Szilágyi Izabella riportjával megyünk tovább, és a témánk itt a Családi Piknikben a nyári diákmunka.
2: Említette az elején, hogy azért sokan már akár gyakornoki munkaként jelentkeznek egy adott munkahelyre. Ez effektív a vállalatoknak is egy profitáló tényező lehet, hogyha több diák utána ott marad a cégnél.
3: Abszolút.
2: Említette az elején, hogy azért sokan már akár gyakornoki munkaként jelentkeznek egy adott munkahelyre. Ez effektív a vállalatoknak is egy profitáló.

0: a dolga, hogy őt utána a főállásba, amikor a tanulmányaival végül a diák, akkor átvegye. Ez a kipróbált, tapasztalt, kölcsönszimpátiával rendelkező diákok kerülnek majd a megfelelő pozíciókba. Ezáltal ugye nem csak a diák, hanem a cég is elkerülje azt a problémát, hogy bizonyos szempontból az egyébként betanítás, illetve toborzási költségeket őnek viselnie kelljen főállású alkalmazottak keresése esetén.
1: Nekem még egy olyan kérdésem lenne, ami szerintem sok diákot érinthet. Ugye most a szezonális munkák, mint a vendéglátás, csúszdamester, vagy hasonlók például a Balaton környékén, akik például a fővárosból, vagy más régióból utaznak a Balatonra. Az elszállásolásuk ilyenkor a fiataloknak hogyan néz ki?
0: Ez tipikusan úgy szokott lenni, hogy nem minden munkáltató biztosít ilyen lehetőséget, de azért van jó pár, aki igen. Ebben az esetben ugye a cég, vagy akár az iskola szövetkezet, ez ugye megbeszélés függvénye, vagy kialakult tapasztalás függvénye, leszerződik különböző szállásokkal, vagy akár van neki saját szállása, és akkor oda tud lehetőséget biztosítani. Tudunk olyanról például, hogy az egyik Tuzla Park üzemeltet például kempinget, van, ahol olyan lehetőséget biztosítanak, hogy akár sátrazással, akár különböző ilyen kisebb faházas elhelyezési jelleggel, ott ugye meg tudnak a diákok szállni, nyilván van zuhanyzási, tusolási, minden egyéb lehetőségük, és akkor ott közel el tudnak lenni. Nyilván itt az a lényeg, én azt gondolom ezekben az esetekben, hogy ez mindig transzparens módon történjen, tehát előzetesen tudja a diák, hogy akkor ő hova fog menni, ott mire számíthat, és akkor abból később utána akkor nem tud probléma lenni. A problémák akkor szoktak keletkezni, hogyha itt ugye a kommunikációban van probléma, tehát mondjuk azt mondja egy szállás, vagy azt mondja egy cég, hogy igen, biztosítunk szállást, de azt mondjuk már nem teszi hozzá, hogy ez azt jelenti, hogy a saját sátradat hozhatod, és akkor abba tudsz aludni. Mert egyébként abszolút előfordulnak azok az esetek, amikor erre azt mondja a diák, hogy ez neki nagyon szuper, és szívesen megy, ekkor nincs is probléma. A probléma akkor van, ha nem arra számít. Tehát mi azért szoktuk azt mindig hangsúlyozni, meg javasolni, hogy transzparensnek kell lenni, mert úgymond nagyon sokféle ajánlatot lehet adni, de a probléma az akkor van, ha ugye a kettő nem találkozik egymással. Ha találkozik, akkor az is egy teljesen jó megoldás tud lenni, nem csak az, hogyha valakinek kifejezetten nem tudom milyen prémium szállást biztosítanak.
1: És végül akkor segítsünk egy kicsit azok, akik most kezdenek el gondolkodni a diák munkán. Mit tanácsol azoknak a diákoknak, akik most így a vizsgai időszak vége fele, középiskolás tanév záráskor eszmélnek föl? Van még esélyük arra, hogy nyári munkahelyet keressenek maguknak?
0: Abszolút van még, még nem ment el azért az utolsó hajó. Április második felétől szokott megindulni egyébként a nyári munkáknak a felfutása. Mindig elmondjuk, hogy június közepén indul a szezon, ugye addigra már meg kell történni a toborzásnak, kiválasztásnak, képzéseknek a legtöbb esetben, tehát hogy azért nyilván emiatt a májusi időszak az elég intenzív, viszont azért a nagyon-nagyon sok éves tapasztalások szerint azt tudjuk mondani, hogy azért a júniusi időszakban még azért tudnak maguknak találni. Hát július, aki már júliusban akar ebbe gondolkodni, ott már azért nagyon a vége van, tehát hogy ott már az egy-egy esetleges megüresedő hely, vagy hasonlókra tud magának pozíciót találni. Tehát még nincs elkésve, de most már mindenképpen intézzen azt javasolni, aki nyári munkában gondolkodik, akkor is esetleg nem most rögtön tud kezdeni, csak 2-3 hét múlva, de hogyha nincs benne a rendszerben, ha nem számolnak vele az adott munkánál, cégvel az iskola szövetkezet, akkor később már nehéz dolga lesz. Tehát aki eddig nem tette meg, az viszont most már akkor mindenképpen valami iskola szövetkezet honlapját, vagy akár többet nézzen meg, ott transzparensen fenn vannak a hirdetések, és akkor ott jelentkezzen az arra munkára, amit szimpatikus neki tért, és akkor vegye fel a kapcsolat az iskola szövetkezettel. Lehet, hogy a válaszadása az ilyenkor egy picit lassabb, hiszen ugye ilyenkor nagyon nagy a jelentkező szám, illetve a feladat tömeg, de mindenki választ kell, hogy kapjon, illetve azért a végére az a tapasztalás, hogy azért majdnem mindenki megtalálja a valamilyen formában a számítását a nyári időszakra.
1: Mojzik Nándornak, a Diákész főtitkárának köszönjük szépen, hogy itt volt velünk az adásban.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágy keretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A pünkösdi hétvégén több településen is nyomásingadozást tapasztalt a lakosság az ivóvíz hálózaton. Pedagógusokat köszöntöttek a Monori tankerületben. Zivatarosnak ígérkezik a hétfő.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Megtartotta soron következő ülését Pest vármegye önkormányzatának közgyűlése, ahol az ülés előtt letette hivatali esküjét Jószai Teodóra alelnök, aki ezzel hivatalosan is megkezdte munkáját Pest vármegye szolgálatában. A közgyűlésen tárgyalták többek között a szervezeti és működési szabályzat módosítását, a térségi együttműködésekhez kapcsolódó előterjesztéseket, valamint fejlesztési és gazdasági programok aktuális eredményeit is. A pünkösdi hétvégén több településen is nyomásingadozást tapasztalt a lakosság az ivóvízszolgáltatásban. Monoron Darázsi Kálmán polgármester kérte a szolgáltató Daköv Kft-t, hogy adjon választ a jelenségre, hiszen csőtörés jellegű üzemzavar nem volt tapasztalható a városban. Az adatokból látható, hogy ebben az időszakban a korábbi évekhez képest jelentősen nőtt a vízfogyasztás, volt olyan nap, hogy 1000 köbméterrel több vizet termelt ki a szolgáltató. A megnövekedett lakossági vízigény kielégítése érdekében a rendszer üzemeltetése során átkormányzást hajtott végre a szolgáltató, valamint az ivóvízminőségjavító technológia próba üzemét a vízüzemi helyzetre tekintettel ideiglenesen leállította. A KSH adatai szerint Monor népesség számának változása nem indokolja a problémát. Nyáregyházán ugyanezen a hétvégén a víztorony kiürült, emellett pilisi és monori erdei lakosoktól is érkeztek visszajelzések nyomásingadozásról. A nyári meleg beköszöntével egyre nagyobb a lakossági vízfelhasználás, amely az utóbbi években folyamatos problémát jelent. A korábbi években már bevett szokás volt a vízkorlátozás elrendelése, amely önmérsékletre intette a lakosságot. Jelenleg nincs érvényben sehol ilyen jellegű korlátozás. Pedagógusokat köszöntöttek a Monori Tankerületi Központ idei ünnepségén, ahol hagyományosan átadták az év pedagógusa elismeréseket is. A Dabasi Kossuth Lajos általános iskolából idén két pedagógus részesült az elismerésben. Dormány Józsefné igazgatóhelyettes és Réti Gabriella tanítónő. Dormány Józsefné több mint 45 éve dolgozik az intézményben. Pedagógusi munkáját magas szakmai színvonal, következetesség és a gyermekek iránti elkötelezettség jellemzi. A matematika megszerettetésében generációkat segített, Tanítványai számos versenyen értek el kiemelkedő eredményeket. 2 évtizede igazgató helyettesként is meghatározó szerepet tölt be az iskola életében, emellett az Ovisuli program megálmodójaként a közösségépítésben is aktív szerepet vállalt. Réti Gabriella 2019 óta erősíti az iskola tantestületét. Tanítói munkájában kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, diákjai rendszeresen sikeresen szerepelnek tanulmányi versenyeken országos szinten is. Kollégái szerint munkáját precizitás, felelősségtudat és a gyermekek iránti elhivatottság jellemzi, közösségépítő tevékenysége pedig példaértékű az intézményben. A díjjal a tankerület minden évben azoknak a pedagógusoknak a munkáját ismeri el, akik hosszú távon kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenységet végeznek a térség oktatásában.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
9: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Utolsó mérkőzésre készül a dabasi férfi kézilabda csapat a férfi NB1B-ben. Gula Ferenc beszélt rádiónak mindenről.
10: Záró bajnoki mérkőzésünk május 31-én vasárnap este 18 órakor lesz az Obo Arénában. U21-es csapatát látjuk vendégül. Mindenképpen szeretnénk győzelemmel búcsúzni az NB1B-től és a szezontól, meg természetesen a végig kitartó szurkolótáborunktól, akik nem csak hazai pályán, de sokszor idegenben is remek hangulatot varázsoltak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk egy zárófordulós ünnepségre, ahol a találkozó után az aranyérmek is kiosztásra kerülnek, és utánpótlás korosztályokban is az érmet szerzett csapatainknak is ekkor tervezik átadni az érmeket. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy remek hangulatú találkozóval fogjuk tudni lezárni a 2025-2026-os kézilabda évet.
9: Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Hétfőn, június első napján erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél több helyen megerősödik, a zivatarokat viharos tökések is kísérhetik. Hajnalban 10-19 fok valószínű, a maximum 22 és 29 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
8: Után újra jönnek a legjobbak.
7: 93.4 Rádió Dabas.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Közérdekű infókkal megyünk tovább. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt az Albert Tirsai Daloskör koncertjére. Mai napon 18 órára a Művészetek Házába Albert Tirsán Ádám Ildikó vezényel majd. Aztán Monoron a Borvidékek hétvégéje rendezvény miatt június 6-án több Strázsa-hegyi és Strázsa-hegyre vezető út lezárásra kerül a forgalom elől a látogatók biztonsága érdekében. Lezárják a Strázsa-hegyi dűlőt, a Csokonai utcától az Irsai Olivér sort a Mendei útilágazástól, illetve a Riesling dűlőt a Locsodi utcától. A pince tulajdonosok a korábbi évek gyakorlatainak megfelelően behajtási engedélyt igényelhetnek a Vigadó Kulturális és Civil Központban.
0: A Rádió Dabas. Közér.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
7: Volkswagen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
9: Ezt az órát is közlekedési infókkal zárjuk, már is hozom az aktuális híreket. Az útinforma arról tájékoztat bennünket, hogy az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett útszakaszt megközelíteni. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjának útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét, Kossuth, lakótelep, városrészen kábelt telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. Lajos Mizse átkelési szakaszán hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet áthaladni, és a 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ezek a legfrissebbek most az óra végén.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
10: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
11: Nachrichten,
2: Novel,
11: Noticias,
2: Novinky,
11: News,
2: magyarul és érthetően
11: hírek.
10: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen, írja a 24.hu. Somogyi településvezetők szerint a lépés alulértékeli a munkájukat. Van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnek, ami torz helyzetet teremtene. A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt 3 hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliség ráta 4,5% volt. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozástól. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népi. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzértelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftalát tartalmat mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A laboratórium a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftalát tartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padló burkolatot, nyakba akasztható vízi pénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akvárium csövet. A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
12: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
7: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: 70-es,
1: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Családi piknik.

0: helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton viharossá fokozódik, napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat. Aztán kett hajnalban délnyugaton, valamint északon már pára és ködfolt is jelentkezhet. Napközben napos komoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcson mérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. A pollen terhelésről azt tudom elmondani, hogy a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bodzai pedig közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, az eperhafélék, a ciprus, a tiszafafélék, a hársa, bálványfa, a tölgy, a nyír, virágbora, valamint látszerű allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul.
1: Gartrom.
2: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
2: Rádió Dabas 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: tudósi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: A mai tudásmorzsákban a Balatonnal és a Velencei tóval fogunk foglalkozni, hiszen a Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, a Velencei tóból még ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál ennek kevesebb, mint felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki, a mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje, vagyis az eddigi legalacsonyabb vízállást mostanra 9 cm-re közelítette meg. A lap szerint ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás a Velencei tó, ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. A feljegyzések szerint 1863 és 66 között például teljesen kiszáradt. Csapadékos években azonban az optimális 130 cm-nél jóval magasabb vízállás is kialakulhat. 1963. március 27-én szintén Agárdnál 226 cm volt a vízszint. Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik és nem érkezik jelentős csapadék, akkor pár héten belül meglehet az újabb rekordalacsony vízállás.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Ez a családi piknik, aminek hamarosan érünk a végéhez, hiszen perceken belül 16 óra lesz, úgyhogy én köszönöm a figyelmet, de mielőtt elbúcsúznék, mondom, hogy mit hallhatok itt a folytatásban. A Top 20-at hallgathatod meg este 6-kor 8 órától a zárórát, holnap reggel 5-től pedig a térségi napló szombati adását, 6 órától pedig már a TikTokban ébredhetünk együtt. Én köszönöm a figyelmet, további kellemes hétvégét, Kis György Krisztiánt hallottad.
1: Fél évszázad legjobb dalaival.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: A folytatásban jöjjenek közlekedési információink, hiszen ismét eltelt egy óra. Az N0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában továbbra is zárva van a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Aztán az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé vezető oldalon a belső és az ellenkező oldal belső sávja, míg a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Emellett átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán Kecskemét és Lajos Mizse között felújítják a hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávot lehet csak használni. Budapest felé napközben átépítik a terelést, a külső és a belső sávot is lezárják mindehhez.
2: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntető kamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntető kamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írt a Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetést is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak. Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Just watch me dance.
5: Csak igaz.
3: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.0.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Most egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késben nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghatározó.

0: zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
2: So we are in yes.
0: I just wanna swim in you. 93.4.

0: amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késben nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Sziasztok, ez itt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. A következő két órában visszaszámoljuk a hét legnagyobb kedvenceit, egészen az első helyezettig. Rengeteg új dal került fel most a listára, vannak nagy visszatérők, és persze több magyar előadó is szépen menetel előre. Az első órában a 20. helytől egészen a 11-ig jutunk el, a második órában pedig jön a top 10 és a hét legnagyobb kedvence. A mai műsorban lesznek kulisszatitkok, érdekes sztorik és zenei pletykák is, például hamarosan szó lesz Ed Sheeran legújabb korszakáról is, mert a rajongók szerint most teljesen új hangzással kísérletezik. Én Kisgyörgy Krisztián vagyok, és induljunk is a visszaszámlálással. 20. a héten Ray Daltontól a Blood Running, 19. Dr. Béres és Mango Rice közöse az Éjjel ott várok rád, és 18. Ed Sheerantől az Azizam.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 20. A 20.

0: Folytatódik a Rádió Dabas Top 20, és ahogy ígértem, jöjjön egy kis háttérsztori az előbb hallott Ed Sheeranről. Az utóbbi hónapokban több interjúban is arról beszélt, hogy próbál kiszakadni a klasszikus popzenei formulákból, és egyre több különleges világzenei hatást épít be a dalaiba. Állítólag rengeteget inspirálódik utazások közben, és sokszor teljesen spontán ír dalokat, még turnék alatt is. A rajongók közben már azt találgatják, hogy egy új korszak kezd nála, mert a friss zenéi sokkal bátrabbak és kísérletezőbbek, mint korábban. Most pedig jöjjenek a lista következő helyezettjei. 17. Lady Gaga-tól a Dead Dance, 16. Zola és a Sehova se passzolok, 15. a héten a Hurts és a Purple Disco Machine közöse, A Wonderful Life.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: 93.4
1: Rádió Dabas.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: A pünkösdi hétvégén több településen is nyomás ingadozást tapasztalt a lakosság az ivóvíz hálózaton. Pedagógusokat köszöntöttek a Monori tankerületben. Zivatarosnak ígérkezik a hétfő.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Megtartotta soron következő ülését Pest vármegye önkormányzatának közgyűlése, ahol az ülés előtt letette hivatali esküjét Jószai Teodóra alelnök, aki ezzel hivatalosan is megkezdte munkáját Pest vármegye szolgálatában. A közgyűlésen tárgyalták többek között a szervezeti és működési szabályzat módosítását, a térségi együttműködésekhez kapcsolódó előterjesztéseket, valamint fejlesztési és gazdasági programok aktuális eredményeit is. A pünkösdi hétvégén több településen is nyomásingadozást tapasztalt a lakosság az ivóvízszolgáltatásban. Monoron Darázsi Kálmán polgármester kérte a szolgáltató Daköv Kft-t, hogy adjon választ a jelenségre, hiszen csőtörés jellegű üzemzavar nem volt tapasztalható a városban. Az adatokból látható, hogy ebben az időszakban a korábbi évekhez képest jelentősen nőtt a vízfogyasztás, volt olyan nap, hogy 1000 köbméterrel több vizet termelt ki a szolgáltató. A megnövekedett lakossági vízigény kielégítése érdekében a rendszer üzemeltetése során átkormányzást hajtott végre a szolgáltató, valamint az ivóvízminőségjavító technológia próba üzemét a vészüzemi helyzetre tekintettel ideiglenesen leállította. A KSH adatai szerint Monor népesség számának változása nem indokolja a problémát. Nyáregyházán ugyanezen a hétvégén a víztorony kiürült, emellett pilisi és monori erdei lakosoktól is érkeztek visszajelzések nyomásingadozásról. A nyári meleg beköszöntével egyre nagyobb a lakossági vízfelhasználás, amely az utóbbi években folyamatos problémát jelent. A korábbi években már bevett szokás volt a vízkorlátozás elrendelése, amely önmérsékletre intette a lakosságot. Jelenleg nincs érvényben sehol ilyen jellegű korlátozás. Pedagógusokat köszöntöttek a Monori Tankerületi Központ idei ünnepségén, ahol hagyományosan átadták az év pedagógusa elismeréseket is. A Dabasi Kossuth Lajos általános iskolából idén két pedagógus részesült az elismerésben. Dormány Józsefné igazgatóhelyettes és Réti Gabriella tanítónő. Dormány Józsefné több mint 45 éve dolgozik az intézményben. Pedagógusi munkáját magas szakmai színvonal, következetesség és a gyermekek iránti elkötelezettség jellemzi. A matematika megszerettetésében generációkat segített, tanítványai számos versenyen értek el kiemelkedő eredményeket. Két évtizede igazgatóhelyettesként is meghatározó szerepet tölt be az iskola életében, emellett az ovisuli program megálmodójaként a közösségépítésben is aktív szerepet vállalt. Réti Gabriella 2019 óta erősíti az iskola tantestületét. Tanítói munkájában kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, diákjai rendszeresen sikeresen szerepelnek tanulmányi versenyeken országos szinten is. Kollégái szerint munkáját precizitás, felelősségtudat és a gyermekek iránti elhivatottság jellemzi, közösségépítő tevékenysége pedig példaértékű az intézményben. A díjjal a tankerület minden évben azoknak a pedagógusoknak a munkáját ismeri el, akik hosszú távon kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenységet végeznek a térség oktatásában.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Utolsó mérkőzésre készül a dabasi férfi kézilabda csapat a férfi NB1B-ben. Gula Ferenc beszélt rádiónak mindenről.
8: Váró bajnoki mérkőzésünk május 31-én vasárnap este 18 órakor lesz az Obo Arénában. A Flair U21-es csapatát látjuk vendégül. Mindenképpen szeretnénk győzelemmel búcsúzni az NB1B-től és a szezontól, meg természetesen a végig kitartó szurkolótáborunktól, akik nem csak hazai pályán, de sokszor idegenben is remek hangulatot varázsoltak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk egy zárófordulós ünnepségre, ahol a találkozó után az aranyérmek is kiosztásra kerülnek, és utánpótlás korosztályokban is az érmet szerzett csapatainknak is ekkor tervezik átadni az érmeket. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy remek hangulatú találkozóval fogjuk tudni lezárni a 2025-2026-os kézilabda évet.
2: Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Hétfőn, június első napján erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél több helyen megerősödik, a zivatarokat viharos tökések is kísérhetik. Hajnalban 10-19 fok valószínű, a maximum 22 és 29 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
6: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
9: 20-szor annyit adunk neked!
6: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
9: Top 20!
6: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
9: minden esélye megvan arra,
6: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
10: Top 20-ba.

0: Ez továbbra is a Rádió Dabas topuszas listája, és most jön az egyik legszínesebb rész. Az előttünk álló dalok között van érzelmes pop, modern elektronikus hangzás, és olyan előadó is, aki jelenleg az egész internetet uralja. Olivia Rodrigo például továbbra is elképesztően népszerű a fiatal hallgatók körében, miközben Harry Styles neve szinte minden héten felbukkan valamilyen divat vagy filmes hírben is. A magyar vonalat pedig most Dash képviseli, aki gyakorlatilag bármihez nyúl, abból pillanatok alatt sláger lesz. Nézzük tehát, hogy kik kerültek most a 14-től a 12. helyig.
1: Ezen a héten
2: az a dal a 14.

0: Már is az első óra végéhez érkeztünk, de a java még csak most következik. A második órában jön a top 10, ahol már tényleg minimális különbségek döntöttek a helyezésekről. Érkezik majd Taylor Swift dupla szerepléssel, hallunk új zenét Bruno Mars-szal, és természetesen kiderül az is, melyik dal lett a hét első helyezettje itt a Rádió Dabason. De előtte még itt a lista 11. helyezettje, amely egész héten nagyon szépen mozgott felfelé, a hallgatottsági számok alapján, ez most Raytől a Where Is My Husband.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 11. 11.

0: vagy?
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.
3: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, 1-2 Step, on your favorite radio station.

0: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Folytatjuk a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistáját, és most már tényleg a legnagyobb kedvencek következnek, hiszen elérkeztünk a Top 10-hez. Az elmúlt órában már rengeteg erős dal szólt, de innentől minden helyezés mögött komoly hallgatottsági számok, streamelések és visszajelzések állnak. A most következő előadók között lesz friss magyar kedvenc, érkezik egy elképesztően erős hangú amerikai énekes, és persze olyan dal is, ami az utóbbi hónapokban folyamatosan pörög a közösségi oldalakon. Ne felejtsétek, hamarosan jön a top 3 is, de előtte nézzük, kik nyitják az órát. 10. Tóth Abigail és Accent közösse a Sugar Daddy, 9. Teddy Swims-től a Mr. Noi-tól, 8. helyen pedig Diaz Mentától a Méreg.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.

0: Fókuszban.
1: Ez a dal a nyolcadik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason. Hiába!

0: Most pedig jöjjön egy olyan előadó, aki gyakorlatilag bármit csinál, abból világesemény lesz. Taylor Swift neve az utóbbi években már nem csak a zenéről szól, hanem komplett internetes jelenséggé vált. A rajongók például minden új dalszövegében rejtett utalásokat keresnek, és sokan meg vannak győződve arról, hogy szinte minden dalában elbújik valamilyen személyes történet vagy titkos üzenet. Egyes fórumokon még azt is elemzik, milyen színű ruhát visel egy koncerten, mert szerintük az is utalhat egy közelgő albumra vagy projektre. Közben Taylor továbbra is rekordokat dönt koncertjeivel és streaming számaival is, úgyhogy nem meglepő, hogy ezen a héten rögtön két dallal is ott van a top 20-as élmezőnyben. 7. helyen a The Fate of Ophelia tőle, közben 6. helyen Tame Impalától a Dracula, és ott van még 5. helyen Taylor Swift-től az Opalite.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single. Ophelia.
1: 93.4
3: Rádió Dax.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor, a minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
7: 20-szor annyit adunk neked.
6: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
7: Top 20!
6: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
7: Ennek a dalnak
6: minden esélye megvan arra,
7: hogy jövő héten ne kerüljön a Top 20-ba.
8: Top 20-ba.

0: Már csak 4 dal maradt hátra a mai listából, és elképesztően szoros a verseny az élmezőnyben. A következő percekben jön egy magyar közönség kedvenc együttműködés, aztán pedig egy olyan világsztár, aki még mindig garantáltan megmozgat minden rádióhallgatót. Bruno Mars neve gyakorlatilag egyet jelent a hatalmas reflénekkel, illetve a koncertsókkal, miközben Dash továbbra is az egyik legmeghatározóbb hazai név streaming fronton. Nézzük is a top 4 első két helyezettjét. Érkezik elsőként tehát Nagy Bugi és Dash, Ha jól leszek újra című felvétellel, harmadik pedig a héten Bruno Mars-szal az I Just Might.
1: Majdnem dobogós. Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a fináléhoz, már csak két dal maradt hátra a Rádió Dabas heti top 20-as listájából. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Reméljük, sikerült egy kis plusz energiát, jó hangulatot és rengeteg új kedvencet adnunk ehhez a naphoz. A második helyezett ezen a héten végig nagyon közel volt az elsőhöz, de végül minimális különbséggel maradt le a csúcsról. Az első helyezett viszont az elmúlt napokban óriásit ment online, illetve hallgatottsági adatokban is. Jövő héten új lista, új belépők és új kedvencek várnak majd rátok, addig is hallgassátok tovább a Rádió Dabast, és most jöjjön a hét két legerősebb dala, Bebe Rexától és Faithless-től a New Religion, és jöjjön a top sláger, Alex Varantor a Fever Dreams, én pedig búcsúzom, kis György Krisztiánt hallottad.
1: A dobogó második fokát, ez a dal foglalja el.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késben nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sportírait hallott Kis György Krisztiántól. Hamarosan teljessé válik az NB3-ba jutásért küzdő csapatok névsora. A várakozások szerint június első hétvégéjén rendezik az osztályozók első mérkőzéseit, amelyek során 20 csapat harcolhat a 10 feljutó helyért. A rendszer változatlan, a 19 vármegye és Budapest bajnokai szerezhetnek jogot az osztályozón való részvételre. Amennyiben valamelyik bajnok nem vállalja az indulást, a lehetőség a második, sőt bizonyos esetekben akár a harmadik helyezetre is átszállhat. Több vármegyében még nem dőlt el a bajnoki cím sorsa, így a végleges mezőn csak most fog kiderülni a hétvégén. A Magyar Labdarúgó Szövetség június 2-án kedden 11 órakor tartja az osztályozók sorsolását, amikor kialakul a 10 párharc párosítása. Az NB3-as tagságért kiírt osztályozók minden évben kiemelt figyelmet kapnak, hiszen számos tradicionális egyesület és feltörekvő klub számára ez jelenti a kaput az országos bajnokság felé. A Hunfoci információi szerint eddig az alábbi csapatok várják majd a keddi sorsolást. Sárbogárd, az 1908-as Budapest, Szarvasi FC, Sándorfalvai SK, Sárisápi BSE, Mohácsi TE, ZTE 2, Salgótarjáni BTC, illetve a Hajdúnánás FK. helyi sportíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Tavast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hétfőn csapadékos idő várható.
6: Holnap hétfő, de ma még itt a záróra. Kapcsolj ki és élvezd a hétvége utolsó perceit. Záróra, a Rádió Dabas hétfőűző műsora a 93.4-en az Otthon hangján minden vasárnap

0: Igazi klasszikusok,
1: örök slágerek itt a 93.4-en.
2: Oh well, here we go again. 5 and 25, will you give me 30, make it 30, will you give me

0: záróra, és a hétfő sosem jön el.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
0: Reklám voltam, viszont hallásra. Hétvége. Jó zene. Jazz, soul, R&B.
4: Hideg az este, támad a fagy.
0: Záróra. Vasárnap az otthon hang.

0: legnagyobb sztárok is otthonosan mozognak.
1: 93.4 Rádió Dab.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen, írja a 24.hu. Somogyi településvezetők szerint a lépés alulértékeli a munkájukat. Van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnek, ami torz helyzetet teremtene. A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége átgondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliség ráta 4,5% volt. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozástól. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népi. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzértelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftalát tartalmat mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A laboratórium a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftalát tartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padló burkolatot, nyakba akasztató vízi pénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akvárium csövet. A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

szőke láb, rövid anyám, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szín, törik a fény a trabant tetején.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
6: Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4. Rádió Dabas.
2: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: www.radiobarostok.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.
2: The story. Locker.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy-másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre. Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Fénix

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk Önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
2: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: The middle.

reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

Ezért lesz, ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: árnyat repülj el, rabmadár. Rabmadár.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod. Bárhol hallgathatod.
2: www.radiodavas.hu

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A kormány megkezdi a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a szükséges forrásokról az oktatási és a szociális miniszter bevonásával kell majd javaslatot készíteni a pénzügyminiszternek. A támogatás célja az iskolakezdés pénzügyi terheinek könnyítése. 1,3 millióan kaphatják meg a nyugdíjas szépkártyát. Magyar Péter miniszterelnök korábbi RTL-es interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az e fölötti nyugdíjúak pedig nem kapnának a juttatásból. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Magyar Önkormányzati Rendszer reformjáról, közölte a szervezet. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzat önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését és a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését. 2026 első felében már több mint 80 millió forint gyűlt össze rászoruló gyermekek és családok támogatására palack visszaváltásokból, közölte Ambohu. Emlékeztettek arra, hogy a repontautomatáknál a bolti utalvány és a közvetlen átutalás opciója mellett lehetőség van a visszaváltási összeg jótékony célú felajánlására is. A Mosolyra Váltó program keretében minden fél évben 3 szervezet részesül ezekből a támogatásokból. Kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálata nyári szünidőben. Emlékeztettek, 2018-ban indult a mentők hősképző programja, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészíti ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Hivatalosan is megerősítette Arnold Schwarzenegger, hogy 2027-ben elkezdi forgatni a régóta pletykált King Conan című filmet, amely a klasszikus Conan a barbár folytatása lesz. A történet középpontjában egy megöregedett Conan áll majd, aki 40 éve uralkodik királyként, belefáradt a hatalomba, és már messze nincs olyan formában, mint fénykorában. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sportíreit hallott Kis György Krisztiántól. Hamarosan teljessé válik az NB3-ba jutásért küzdő csapatok névsora. A várakozások szerint június első hétvégéjén rendezik az osztályozók első mérkőzéseit, amelyek során 20 csapat harcolhat a 10 feljutó helyért. A rendszer változatlan, a 19 vármegye és Budapest bajnokai szerezhetnek jogot az osztályozón való részvételre. Amennyiben valamelyik bajnok nem vállalja az indulást, a lehetőség a második, sőt bizonyos esetekben akár a harmadik helyezetre is átszállhat. Több vármegyében még nem dőlt el a bajnoki cím sorsa, így a végleges mezőn csak most fog kiderülni a hétvégén. A Magyar Labdarúgó Szövetség június 2-án kedden 11 órakor tartja az osztályozók sorsolását, amikor kialakul a 10 párharc párosítása. Az NB3-as tagságért kiírt osztályozók minden évben kiemelt figyelmet kapnak, hiszen számos tradicionális egyesület és feltörekvő klub számára ez jelenti a kaput az országos bajnokság felé. A Hunfoci információi szerint eddig az alábbi csapatok várják majd a keddi sorsolást. Sárbogárd, az 1908-as Budapest, Szarvasi FC, Sándorfalvai SK, Sári-Sápi BSE, Mohácsi TE, ZTE 2, Salgótarjáni BTC, illetve a Hajdúnánás FK. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Damast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Damast, az otthon hangja.

0: Fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: igazi klasszikusok,
1: örök slágerek itt a 93.4-en. You are my fire, the
0: one desire. Igazi klasszikusok,
1: örök slágerek itt a 93.4-en.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormány megkezdi a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a szükséges forrásokról az oktatási és a szociális miniszter bevonásával kell majd javaslatot készíteni a pénzügyminiszternek. A támogatás célja az iskolakezdés pénzügyi terheinek könnyítése. 1,3 millióan kaphatják meg a nyugdíjas szépkártyát. Magyar Péter miniszterelnök korábbi RTL-es interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az e fölötti nyugdíjúak pedig nem kapnának a juttatásból. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, közölte a szervezet. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzat önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését és a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését. 2026 első felében már több mint 80 millió forint gyűlt össze rászoruló gyermekek és családok támogatására palack visszaváltásokból, közölte a MOHU. Emlékeztettek arra, hogy a repont automatáknál a bolti utalvány és a közvetlen átutalás opciója mellett lehetőség van a visszaváltási összeg jótékony célú felajánlására is. A Mosolyra Váltó program keretében minden fél évben 3 szervezet részesül ezekből a támogatásokból. Kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálata nyári szünidőben. Emlékeztettek, 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészíti ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Hivatalosan is megerősítette Arnold Schwarzenegger, hogy 2027-ben elkezdi forgatni a régóta pletykált King Conan című filmet, amely a klasszikus Conan a barbár folytatása lesz. A történet középpontjában egy megöregedett Conan áll majd, aki 40 éve uralkodik királyként, belefáradt a hatalomba, és már messze nincs olyan formában, mint fénykorában. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: Ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Éjjel egy óra van. Éjjel egy óra van.
1: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengedett bércsökkentés ellen, írja a 24.hu. Somogyi település vezetők szerint a lépés alulértékeli a munkájukat. Van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnek, ami torz helyzetet teremtene. A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége gondolatlannak nevezte a bércsökkentést és tárgyalásokat sürget. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűléstől szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. A törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliség ráta 4,5% volt. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozástól. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népih. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzévtelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket a magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. Több műanyag termék esetében is a megengedett határértéket jelentősen meghaladó ftalát tartalmat mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A laboratórium a kampány utolsó szakaszában 10 különböző műanyag termék ftalát tartalmát vizsgálta, köztük asztalterítőt, PVC padló burkolatot, nyakba akasztható vízi pénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akvárium csövet. A vizsgálatok eredményei alapján 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Fodrásznál voltam, vajon tetszik? Szétnéztem a boltban, vettem egy pulcsit. Ízzik az ajkam, kiemeltem. Vörösbe bújtam, felkészül el.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Éjjel kettő óra van.
1: Éjjel kettő óra van.
2: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntető kamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntető kamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamattámogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írt a Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas